Reminder, ez a Petőfi Rádió, és most a mikrofonnál Fekete Laci. Következő zenénket Gábor Márkónak köszönhetjük, aminek a címe Fel kéne nőni. Az előadó ezzel az alkotással csempészett friss és őszinte energiákat a dal 2026 színpadára. Énekel tehát nekünk Gábor Márkó, ez

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál rendhagyó módon Fekete Laci. Soron következő zenekarunk a Kontraszt, aminek egyenesen 2022-ből szól pillanatokon belül Éberálom című zenéje. A dal arról szól, hogy egy hosszú, fárasztó útkeresés után végre azt érzed, hogy pontosan ott vagy, ahol lenned kell, és amellett, aki mellett lenned kell, mondta egy interjúban Mircsek Korina, a zenekar énekesnője. Ennyi felvezetés után most tehát szól az Éberálom itt a Petőfin.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Éjszaka.

0: Petőfi Rádió.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész, újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

Péter Magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci. Most ismét egy dal 2026-os versenyzenével folytatjuk, amit Gesztesi Alexandrának köszönhetünk. A készítők ezzel az alkotásukkal szerették volna megmutatni, hogy az őszinte érzelmekre épülő, nem feltétlenül trendkövető daloknak is van helye a magyar könnyűzenei palettán. Szól a Durcás Angyal itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt percekben a Holy Chicks zenélt az éjszakában. Ez volt tőlük a Lélegezz, amit most már is Fekete Jenőtől követ. A Statesboro Blues itt a

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadtam.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

egy szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondta tévedek. Minden érint.

a lelkemet, csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci. Most egy a dal 2026-ban is feltűnő énekesnővel, Horányi Júlival folytatom, aki Sosem Elég című versenydalára Fischer Norbival állt össze. A zenéhez egy videóklip is készült, amit én ajánlok mindenkinek, nálunk azonban most a dal következik.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, most egy olyan zene következik az éjszakában, amit 2024-ben a Dal című műsorban is hallhattál már. Ez Györfi Anna és Kéméndi Tamás közöse, a Titkaim, itt a

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
2: Itt egy újabb óra.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én pedig Fekete Laci vagyok. Most egy dal 2026-ban is feltűnő csapat következik, aminek a neve már sokaknak ismerős lehet. Ez a Kingfishers, amitől most idei Szórakozni című daluk szól itt a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok. Most egy régi ismerős következik az éjszakában. Ez a Szabó Balázs bandája, aminek keserédes zenét hallgatva valahogy mindig megnyugszik az ember. A Hadd legyek is egy remek zene lett a csapattól egyenesen 2024-ből most, ezzel folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Lassan, de gyorsan érzek.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés, újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Folytatódik a napos idő, csak keleten lehetnek záporok.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Több szakaszon is útépítők dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között. Napközben félpályás lezárásra, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Újabb alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés a kétnapos rendkívüli ülés első napján. A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A Tisza párt azért módosítaná az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. Erről beszélt a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője. Rétvári Bence azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot. Egy rendszer lebontása, nem pedig az emberek üldözése az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Jövő hónaptól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy ezen a szakaszon 3 éve nincs utasszállítás. Már a komlói állomás vágányait felújították, mintegy 20 kilométeres szakaszon történt vágányszabályozás. Lángokban áll a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő. Több száz tűzoltó dolgozik a helyszínen, repülőket és helikoptereket is bevetettek. Lezárták a Párizst Franciaország déli részével összekötő autópálya egy szakaszát. A tűz a vasúti forgalomban is jelentős fennakadásokat okozott. A hatóságok több lakóházat kiürítettek. Franciaországot ismét hőhullám sújtja. A fővárosban hétvégén 37 fok volt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Visszatér a hőség, napos idő várható, a szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32 fok, este 20-28 fok lesz. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is, akár 34 fok.

de az is lehet, hogy a déli országrészben még ezeket az értékeket is átlépjük a kicsit esősebb tegnapunk után. A Petőfi Rádió viszont adja a lendületet, és ebbe te is segítkedhetsz. 0630303380. Várjuk az üzeneteket itt, vagy a Petőfi Rádió Facebook oldalán, hogy nálad hogyan indul a reggel. Illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ha már emlegettem, ott egy kérdés. Erről is nem sokára beszélgetünk kicsit részletesebben. De például azt is elárulom majd neked, hogy hogyan szerezhetsz egyik szolgáltatónál, magyar szolgáltatónál ingyenes mobil internetet. Sőt, egy munkaszüneti nap is előtérbe kerül, ugyanis ezzel kapcsolatban szeretnének népszavazást indítani, hogy melyik ez a nap, ezt is nem sokára közösen megszemlézzük. Viszont még mindezek előtt egy friss info az utakról: a 4-es főúton Cegléd belvárosi szakaszán, a Széchenyi úton a Köztársaság utcához közel két személyautó ütközött össze, a 71-es kilométernél félpályás a korlátozás, arrafelé óvatosan, a rádiókkal pedig jó hangosan, hiszen lesz miért hangosítani. Nem sokára megnézzük, hogy miért is olyan rövid a nyár. A Super Stereo hozza Dével közösen ezt a dalát, de előtte még a Zanzibárral kicsit a klasszisabb irányba indulunk el. 2011-ből szól a március végétől itt a Petőfi Rádióban. Gyere velünk, és töltsük együtt a hétfő reggelt is. Örülök, hogy itt vagy. Kenész Kolos fél év után újra a mikrofonnál.

0: Na erre aztán fel lehetett ébredni. A Hooligans-t hallottad, nem sokára pedig fél hét van ez a Petőfi Rádió. Lehet, hogy hétfőn lassabban indulnak a reflexek. Én is majdnem az elektromos borotvámmal kezdtem el fogat mosni. Na, az lehet, hogy egy fájdalmas kaland lett volna.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
0: És már is megnézzük, amiket ígértem, mégpedig, hogy hogyan is lehet munkaszüneti nap december 24-e a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének honlapján. Erre hívták fel a figyelmet, hogy legyen december 24-e a munkaszüneti nap, és a népszavazás kiírásához pedig szeptember közepéig csak nem 200 ezer érvényes aláírás összegyűjtésére van szükség. A szakszervezet június 1-e óta kétszer próbált egyeztetést kezdeményezni a kormánnyal, erre azonban nem kaptak választ, egyelőre így áll ez a történet, meglátjuk, hogy mi lesz majd ebből. Aztán csak nem 4 millió előfizető részesülhet a Telekom nyári kedvezményeiből, mobilnetet és számlavégi jóváírást is kínálnak, és azt is közölték, hogy meddig lehet beváltani. Képzeld el, úgy alakul ez a történet a határidő szerint, hogy augusztus 15-ig az applikációban találod ezt a dolgot, szóval, hogyha esetleg telekomos vagy, akkor tessék, itt van 4 napos korlátlan belföldi mobil internet, hogyha megtalálod az applikációban ezt a lehetőséget. Aztán sportban is van mit mutatnunk, óriási nézőcsúcsot döntött a világbajnokság, ez már az NSO-n jelent meg, a FIFA hivatalos Twitter oldalára hivatkoznak, több néző volt a stadionokban, mint az előző két tornán összesen, több mint 6,5 millió nézőről számoltak be a közösségi oldalukon, hát nem véletlenül a foci az egyik legnépszerűbb sport. A Petőfi Rádióban pedig népszerű előadók váltják egymást. Nem sokára elmondom, hogy milyen kérdéssel várunk ma reggel a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és milyen apropóból, de előtte Tóth Évinek adom át a mikrofont, hiszen őtől hallgatjuk meg a hírperceket. Évi, nagy levegő! Várunk téged! Köszi, hogy elhozod a legfontosabbakat. Mi pedig ezt adalt nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.com.
2: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma fogadhatják el az alaptörvény újabb módosítását. Autós üldözés volt Székesfehérváron. Folytatódik a napos idő, keleten egy-egy záporral.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon haladhatnak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
4: Elfogadja az országgyűlés ma az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, hogy igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazóknak is elfogadható. Rétvári Bence szerint a tisztások azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot, mint azt a 2022-2026-os ciklusban tette az Orbán kormány.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
4: Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve megszűnt. Mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Kiképzési gyakorlaton vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos hat gyakorlatot, amelynek célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harc készültségét. A magyar kontingens 91 fős, 15-en hivatásos katonák, 76-an pedig tartalékosok.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
4: Párizsban egyeztet ma a tetrekészek koalíciója. Emmanuel Macron a francia nemzeti ünnep előestjén 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az uniós intézmények és a NATO vezetőit. Macron korábban azt mondta, az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Közben csapást mértek az orosz erők a Csernomorszki és odesszai kikötők infrastruktúrájára, amelyeket az ukránok katonai szállítmányok és üzemanyagok kirakodására, illetve raktározására használtak, közölte a moszkvai védelmi tárca. A minisztérium szerint a tegnapi támadásokban egy szállítóhajót és egy tengeri drónok indítására átalakított hajót is megsemmisítettek. Emellett a légvédelem csaknem 350 ukrán drónt semlegesített orosz területek felett, valamint a Fekete-tenger és az Azovi-tenger térségében. Élesen bírálta az amerikai elnök Iránt. Donald Trump egy interjúban arról beszélt, Washington szombaton ismét megegyezett Teheránnal, majd nem sokkal később Irán drónnal támadott meg egy hajót a Hormuzi szorosban. Közölte azt is, hogy a szoros nyitva áll a forgalom előtt. Az Egyesült Államok mintegy 140 iráni célpontot, köztük rakéta és drón létesítményeket támadott, válaszul a kereskedelmi hajót ért csapásra. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete ugyancsak egy interjúban kijelentette, az Irán elleni válaszcsapás ellenére folytatódnak az egyeztetések a perzsa állammal.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
4: Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzózalékot. A helyi hatóságok ugyan leállították az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budapok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lány a kórházban vesztette életét, súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk pedig végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Múlt hónapban egy 11 éves fiút ért hasonló áramütés Várpalotán. Ő túlélte, de jelenleg is kórházban kezelik. Autós üldözés volt Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa is megsérültek, őket is kórházba vitték. A fiatal visszaesőként jogosítvány nélkül vezetett, a kocsiban pedig kábítószer gyanús anyagot találtak, eljárás indult ellene.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
4: Magyar koprodukció a Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy-Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák-cseh-magyar koprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megnézni. Idén is megrendezik a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált. A jövő hétvégén 3 napon át ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A programok a Színva teraszon és a Városház terén zajlanak. A fesztivál péntek esti koncertjén több mint 20 zenész a swing aranykorát idézi meg. Szombaton este éppen a miskolci Dixieland Band. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutattak be. A gálán a Baross Imre Artista és Előadó Művészeti Akadémia hallgatói, valamint magyar és külföldi artista művészek léptek porondra. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Az esemény már a hazai cirkuszművészet kiemelt ünnepe.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
4: Újabb hőhullám sújtja Franciaországot. Már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás érvényes. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban szombaton 37 fokot mértek. Az Eiffel torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. A francia fővárosban elmaradnak a nemzeti ünnep előestjére, július 13-ára tervezett utcabálok, és több vidéki városban nem tartják meg a tűzijátékot sem. Közben megszaporodtak az erdőtüzek, idén már több mint 25 ezer hektárnyi terület égett le Franciaországban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható, de délután keleten megnövekszik a felhőzet. Egy-egy zápor északkeleten kialakulhat, a szél több felé megerősödik. Délután 28-33 fok közé melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágúj Gergely. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit cég, az Opta, az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés csak nem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország sikerének valószínűsége valamivel több, mint 24%, Angliáé majdnem 22%, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség olasz-svájci elnöke arról beszélt, hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot. A sportvezető egy kérdésre válaszolva a további létszám emelés lehetőségét sem zárta ki. Mint mondta, az eredmények őket igazolják, 9 afrikai csapat is tovább jutott csoportjából a VB-n, és minden kontinens csapata szerzett gólt és pontot is. A montreáli kajakkenu világkupa vasárnap délutáni döntőiben a férfiaknál kenu 2-es 500 méteren Kollár Kristóf és Juhász István párosa az elejét leszámítva végigvezetve óriási küzdelemben nyert, miközben Fejes Dániel és Hajdú Jonatán duója nagy hajrával lett 3. Az éremkollekciót a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia alkotta női kenu 4-es ezüstérmével lett teljes. Ezüstérmet nyert a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Krupko Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A mieink mindössze 4 másodperces hátránnyal értek célba a franciák mögött, akik ezzel a sikerrel olimpiai kvótát szereztek a 2028-as Los Angeles-i játékokra. Az eddigi legjobb magyar VB szereplés egy 2014-es bronzérem volt, fiatal csapatunk így is remek előjelekkel várhatja a további kvalifikációs versenyeket. A világ első Jannik Sinner nyerte a férfi egyest a wimbledoni tenisztornán, miután a döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a 2. kiemelt német Zverevet. Az olasz teniszező címét megvédve 5. Grand Slam trófeáját gyűjtötte be. Mathieu van der Poel, az Alpecin premiertek holland versenyzője nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 9. szakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában. Továbbra is vezet a szlovén Tadej Pogacsár, több mint 2,5 perccel megelőzve a dán Jonas Vingegaardt. Köszönöm figyelmüket!
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

6 óra 48, csávó, itt a mikrofonnál Kenész Kolos. És bizony, indul a reggelünk, méghozzá balesettel sajnos. A Hungária körúton, a fővárosban Rákóczi itt felé, a Salgótarjáni utca előtt a belső sávban és a villamosinen történt baleset. Az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal lehet közlekedni. Ezen felül lassul a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától. Ezen felül pedig a Budapest felé vezető főbb útvonalakon is több autóra lehet készülni, és az M0-áson is már többen vagyunk. Szóval óvatosan, ha pedig beszállnál hozzánk, 0630303380 a Petőfi Rádió elérhetősége. Számítunk is rád a mai reggelben is, ugyanis a Petőfi Rádió Facebook oldalán már ott van neked egy kérdés, ami úgy szól, hogy milyen rekordot tudnál biztosan felállítani. Nem kell feltétlen Guinness rekordnak lennie, de nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi az, amiben szerinted te verhetetlen vagy. És hogy miért aktuális ez a kérdés? Ugyanis képzeld el, ma ünnepel Rubik Ernő! 82 éves lett a feltaláló, a bűvös kocka feltalálója, így a mai műsort a rekordoknak szenteljük, és ennek kapcsán érkezik is hozzánk egy vendég majd 8 órától, hogy ki lesz ő, majd nem sokára kiderül. Addig pedig hallgatunk egy vadi új

0: kalandozást, kivéve, hogyha menni kéne melózni. A felrázó ébresztő itt van a Petőfi Rádióban. Csáó, szia, Kenész Koros a mikrofonnál. Örülök, hogy a hétfő reggelben is közösen vagyunk. Pillanat a kérdése is 7 óra, közben pedig a hét alvókat köszöntjük természetesen. 18 és 20 fok közötti értékekkel indul amúgy a mai reggel az országban, és arra lehet készülni, hogy ebből az értékből lehet 27 és 30 fok közötti is majd a legmelegebb órákban. Szóval a nyár azért nem köszönt el végérvényesen természetesen, hiszen még csak most érkezünk el a közepére. Nagyon durva, hogy már július 13-a van. Irány a Petőfi Rádió Facebook oldala, válaszolja ma reggeli kérdésünkre, ami úgy szól, hogy te milyen rekordot tudnál biztosan felállítani. Mi pedig felállítjuk a híreket és információkat neked, hogy meg tud hallgatni. Tóth Éva már is a mikrofonnál, 7 órakor érkeznek ezek. Majd pedig a The Beavers vár a holnappal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Ismét rendkívüli ülés tart az országgyűlés. Magyar túrázó halt meg Szlovéniában. A napokban visszatér a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Napközben félpályás lezárásokra, torlódásokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Újabb alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását. Megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát. 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál. Valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése. Délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Ma semmisítik meg az áprilisi országgyűlési választás szavazó lapjait és egyéb iratait. A jegyzőkönyvek első példányát pedig a Magyar Nemzeti Levéltár megőrzi. Újabb helyszíneken mutattak ki aszbeszt szennyezést Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították az érintett bányák működését. De a kő addigra már utakba, parkolókba, kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Meghalt egy magyar túrázó Szlovéniában. Az 56 éves férfi holttestét a Kaminski-Szavinjai Alpokban találták meg. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, amit nem élt túl. A férfi még csütörtökön indult el, hogy megmássza a hegyvonulat legmagasabb 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről még szombaton szombaton értesítették a szlovén rendőrséget. Hegyi mentők és helikopteres mentőegység indult a kutatására. A hatóságok szerint baleset történt. Párbeszédet sürgetett 14. Leó pápa, hogy minél előbb vége legyen a világban dúló háborúknak. A katolikus egyházfő az úrangyala imádságon hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a háború elfojtsa a remény lángját. A híveknek mondott beszédében arról is beszélt, hogy a diplomácia az igazságos és tartós béke egyetlen módja.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
9: Visszatér a hőség, napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, késő este 20-28 fok lesz. Hasonló időre készülhetünk a napokban, és akár már 34 fok is lehet.
2: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Sokszor úgy vagyunk a nap eseményeivel, hogy csak átrohanunk rajtuk. A The Beavers is most ezt teszi, ugyanis még a mai napot is elengedték, csak a holnapra koncentrálnak. Te ne legyél ilyen, éld meg a mai napot, és próbálj meg mindent teljesíteni, amit elterveztél. A motivációs bomba mára megvolt.

0: mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék. Üres itt minden.

Csernők és a Sárák mellett. A Petőfi Rádió Facebook oldalán pedig továbbra is ott van egy kérdés, hiszen nagyon kíváncsiak vagyunk mindig a véleményedre, bármilyen témáról is legyen szó. Milyen rekordot tudnál biztosan felállítani? Hogy miért, ezt kérdezzük ma reggel. Ma 82 esztendős Rubik Erdő, a bűvös kocka feltalálója. De jöhet akár a válaszod SMS-ben is, 0630303380, de ott van az ingyenes lehetőség, a Viber vagy a Messenger, amelyik számodra a legegyszerűbb, azt választ. Ebben a gyönyörű hétfőben megpróbáljuk együtt gördülékenyebbé tenni a napindítást, például a következő felvétellel. Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek, ez már a Kowalski meg a Vega dala. Egyébként a hőmérséklet már lassan-lassan elkapaszkodik a 20 foktól, az ország nagy részén már 21-22 fok van, és ebből 30 lehet majd a legmelegebb órákra. Így öltözködj!

az Ivan and the Pearls-tól itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Ma már szinte mindenből lehet rekord, hogy csak egyet mondjak, hogy beinduljon a fantáziád. Például az egyik legfrissebb hír, hogy megvan a legnagyobb darabszámú, egyenként különböző energiaitalos fémdobozokból álló gyűjtemény is. Ezt egy debreceni fiatalember kezdte el összerakosgatni. Na de, hogy mi egyebet tudunk, erről is beszélgetünk 8 óra után, addig pedig várjuk azt, hogy te miben állítanál fel rekordot. Közben pedig valakiről azt hitték, hogy eltűnt a Dunában, aztán kiderült, hogy csak átúszta a folyót. Ennek kapcsán is hozom a részleteket nem sokára, de addig az Octagon...

0: Zseniális hangulata van ennek az Ottogán felvételnek, ez volt a Strangers, hát remélem, hogy nem idegenként tekintesz rám. Fél év után újra a mikrofonnál, ciao, jó reggel, Kenész Kolos hallható, remélem, hogy velem tartasz egészen délelőtt 11 óráig, ugyanis kifejezetten sok meglepetéssel készülünk, nem sokára például stúdió vendég is lesz majd a stúdióban, de erről majd egy kicsit később. A 24.20 szemlézi, hogy a Dunában kerestek egy eltűnt embert éjszaka, másnap derült ki, hogy átúszta a folyót, és már kórházban van, saját maga hívta ki a mentőket egyébként. Ugyanis a vízi rendészek szombaton az esti órákban kérték a segítséget a vármegyei kutató mentő szolgálatnak, ugyanis egy ittas állapotban eltűnt személy ruháit találták meg az egyik Dunaág bal partján. A Facebook beszámoló szerint a feltételezett vízbe menetel helyszínét és annak környezetét átvizsgálták, de nem találtak emberi testet, áll a jó égnek a víz alatt. Aztán vasárnap kapták a jó hírt, hogy a kutatás időpontjában keresett személy már kórházban volt. Mindenki azt hitte, hogy vízbe fulladt, de végül csak átúszta a Dunát. Hát találhatott volna valami jobb hobbit is, nem? Ezzel folytatjuk nem sokára. Jön Horváth Tamás, Tóth Évi információi után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Odysseus halott.
5: Egyenesbe!
3: Christopher Nolan filmje.
6: Apám haza fog jönni.
7: Bosszút is alal a király.
8: Királyi bosszút.
3: Odüsszea a mozikban.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos magnélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja storyinsider.hu oldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Fokozódott az iráni-amerikai konfliktus, újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. A napokban már visszatér a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben félpályás lezárásokra, torlódásokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Újabb légi csapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott. Teherán pedig közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba, Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója. A főbb témák között szerepel Ukrajna támogatása és a biztonsági garanciák. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestjén több állam és kormányfőt vendégül lát, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit is. A francia államfő korábban hangsúlyozta, az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Kiképzési gyakorlaton vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos 6 gyakorlatot. Valós körülmények között mérik egy dandár harc készültségét. A magyar kontingens 15 hivatásos és 76 tartalékos katonából áll. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Ha a választás eredményével kapcsolatban büntető eljárás van folyamatban, az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Jövő hónaptól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy ezen a szakaszon 3 éve nincs utasszállítás. Már a komlói állomás vágányait felújították, mintegy 20 kilométer hosszon történt vágányszabályozás.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
10: Visszatér a hőség, napos idő várható, az északias szél megélénkül több felé megerősödik. Délután 27-32 fok, késő este 20-28 fok lesz. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk 34 fok körüli meleggel.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyar zenét hallasz.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Mint ami volt már régen elmúlt, bementem az emlékedet. A kötre zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

Szóval is beszállt hozzánk, hogy ő pedig a Túró Rudi behabzsolásával szállna be a rekordok sorába. Aztán Norbertől is érkezett egy üzenet, digitális kultúra érettségi dolgozat javítása. Üdv Sopronból, Kolos! Üdv oda Sopronba! Köszi szépen, hogy ti is velünk rádióztok. Jó reggelt kívánunk az ország minden pontjára.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Koncert este, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
4: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ma szavaznak az alaptörvény újabb módosításáról. Tilos felmászni a tehervonatok tetejére. A napokban visszatér a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Újabb alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását. Megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát. 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál. Valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament két napos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Egy rendszer lebontása, nem pedig az emberek üldözése az alaptörvény módosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvény módosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekvő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívüli finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Tragikus baleset történt Budafok-Háros vasútállomáson. Két fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és az ott lévő nagy feszültségű felső vezeték miatt halálos áramütés szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt. A lánynak olyan súlyos égési sérülései voltak, hogy a kórházban már nem tudták megmenteni. A MÁV ismét figyelmeztetett, hogy az életét kockáztatja, aki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Visszatér a hőség, napos idő várható, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, este 20-28 fok lesz. A napokban is hasonló időre készülhetünk, 34 fok körüli meleggel.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Királyslágerek egymás után a Petőfi Rádió reggelében. 8 óra is elmúlt már 3 perccel. Ciao, küldi a pacsit a műsorvezető Kenész Kolos. Fél év után újra itt a mikrofonnál, ráadásul maraton tartunk, ugyanis egy héten keresztül én is ébresztelek. Meg a karszokkomás rácok, itt a Libikóka.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenét.

tout cassé. Pour rien. Je ne pourrai plus jamais.

0: Sweet Seven sajnálkozott a Petőfi Rádióban. 8 óra 11 perc van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A stúdióban Kenész Kolos, és elkezdtük a reggelünket, rekordokkal kezdtünk el foglalkozni, és kiegészültem a stúdióban, ugyanis itt van mellettem Sevestyén István, a Magyar Rekordok Regisztrátora. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Örülök neki, hogy eljött hozzánk, ugye beszélgetésünk, meg az egész reggelünk apropója az, hogy 82 esztendős Rubi Kernő. Akkor rögtön bele is kezdenék egy olyan kérdésbe, hogy mi magyarok bevállalósak vagyunk?
1: Én azt gondolom, hogy igen, hogy ez jó vagy rossz hír, ez nyilván csak majd a földrajzi környezet határozza meg. Én azt gondolom, hogy azért különösebben nem lógunk ki a sorból, hiszen rekordokról, rekordokkal kapcsolatos adatbázisokról azért a szomszédos országokban is hallani, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem vagyunk egyáltalán lemaradva ebben a kérdésben.
0: Szám szerint egyébként megközelítőleg hány magyar rekordról tudunk?
1: Hát amióta én ebben a történetben ezzel foglalkozom, ami most már Jézusom 27. esztendeje, jóval több mint 1000 olyan rendkívüli magyar emberi teljesítménynél lehettem jelen, amelyet végül is egy ténytanúsító jegyzőkönyvvel tudtunk zárni. Ezek a rekordok a legkülönbözőbb kategóriákban és a legkülönbözőbb ötleteknek megfelelően születtek meg, de én azt gondolom, hogy azért ez egy elég jelentős szám. Inkább azt tudom mondani, hogy itt a Covid után visszatért a rendezvényszer tervezési kedv, az esemény kedv és a rekordfelállítási kedv is, úgyhogy évente átlag olyan 50 és 70 rekordkísérlet helyszínére kell, hogy kimenjek.
0: És általában ezeknek milyen a sikerességi rátája?
1: Nagyon örülök annak, hogy szinte 100%. Ebből az 1000-ből elenyésző néhány olyan kísérlet volt, ami nem volt sikeres. Ez egyébként annak is tudható be, hogy azért aki egy rekordot hivatalos körülmények között jegyzőkönyveztetni szeretne, az alaposan végig gondolja a saját teljesítő képességét, hiszen pont arról van szó, hogy a teljesítő képesség a határáig szeretné a történetet eltolni, és a felkészültségüknek megfelel meg is tudják valósítani a rekordokat. Nagyon-nagyon kevés az, amelyik sikertelen.
0: Kell egyébként a rekord készítés előtt ugye nyilván készülni kell magára a rekordra, de van-e valami feltétele annak, hogy ezt teljesítsük hivatalosan?
1: Természetesen, hát a rekordkategóriáknak vannak szabályai, ugyan egységes nemzetközi rekordadatbázis nincs, a híres nevezetes londoni könyvkiadónak a könyve, a Guinness Records Publishing könyve sem egy egységes nemzetközi adatbázis, de vannak úgynevezett szokásjogok, hogy azért ezek valamennyire összehasonlíthatók legyenek, mi ezt próbáljuk megbetartani. Tehát ezeknek a szabályoknak a mentén kell, hogy a rekordkísérletező végrehajtsa a tevékenységet, vagy éppen azt a dolgot, amit a rekordtárgyaként be szeretne mutatni. Jó néhány ilyen kategória van, de nyilván erről majd azért fogunk beszélgetni.
0: Igen, és nagyon örülök, hogy felhozta a Guinness-t is, ugyanis érdekes az a kérdés is, hogy mi a különbség egy magyar rekord és egy Guinness rekord között, na de erről nem sokára, addig egy kis zene a Petőfin.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát és

0: Hullik a cseresznyefa virága itt a Petőfi Rádióban, és a rekordok is hullanak folyamatosan az égből. Vendégünk továbbra is Sebestyén István, a magyar rekordok regisztrátora, és ott álltunk meg az imént, hogy mi is a különbség egy magyar rekord és egy Guinness rekord között.
1: Miután a Guinness rekord az egy nagyon-nagyon népszerű és világszerte elismert, én úgy tudom, hogy talán a világ második vagy harmadik legnagyobb és legismertebb márkaneve, vagy legértékesebb márkaneve a Guinness. Szóval mindegyik ilyen rekord gyűjtemény, mert hogy ezek alapvetően adatbázisok, ezek teljesen függetlenek az összes többitől. Tehát a közhiedelem ellentétben nincsen egységes világrekord adatbázis. Az egyik legismertebb, legalábbis itt Európában, az valóban a londoni könyvkiadónak a híres nevezetes könyve, de például a tengeren túlon van rajta kívül jó néhány olyan adatbázis, akár nyomtatott, akár internetes formátumban, amely odaáll sokkal népszerűbb, mint a híres nevezetes Guinness rekordok könyve. Ezek az adatbázisok vagy tudomást vesznek a másikról, és vagy foglalkoznak azzal, hogy ők mit mérnek, mit könyvelnek be, mit raknak be a kiadványaikba, vagy nem. Ez utóbbi egyébként általában jellemző, úgyhogy nagyon-nagyon sok akár nemzeti, akár nemzetközi ilyen adatbázis létezik. Mi magyarok egyek vagyunk a sok közül, és azt gondoljuk, hogy nekünk magyaroknak az a fontos, hogy egymásnak itt egymás között milyen nagyszerű dolgokat tudunk megmutatni. Igen. Ebből kifolyólag természetesen teljesen függetlenek vagyunk a londoniaktól is, vagy bárki mástól is. És a dolog érdekessége, hogy vannak olyan magyar rekordjaink, amik például sokkal kedvezőbb értékeket mutatnak, mint ami a híres nevezetes könyvben benne van. Ez is mutatja azt, hogy mindenki onnan és úgy gyűjt, ahogy saját döntése alapján tud és szeretne. Mi idehaza Magyarországon, illetőleg a magyarok által bemutatott teljesítményeket gyűjtjük.
2: Például egyébként a Rubik kocka kirakásának van külön magyar rekordja? Azt esetleg így tudja véletlenül?
1: Ha jól emlékszem, talán majdnem 20 évvel ezelőtt volt már egy ilyen rekordkísérletünk, úgyhogy van külön magyar rekordja. Nyilván ez a világrekordtól természetesen elmarad. Nekünk magyaroknak egyébként föl van adva alaposan a lecke, hiszen azok a rekordkategóriák, amik például tömegszerűségi rekordok, azaz egyszer egy helyen nagyon sok ember csinál valami egészen furcsa dolgot, azért az nekünk nehezen megy mondjuk Indiával vagy Kínával szemben. De azért vannak olyan kategóriák is, amikben mi meglehetősen jók vagyunk. Nem olyan régen Guinness rekord is megdöntésre került egy energiaital doboz gyűjtemény kapcsán, majdnem a kétszeresével szárnyalta túl a debreceni, illető az aktuális Guinness rekordot.
2: Hát és akkor az emberben felmerül a kérdés, hogy hogyan jut eszébe, hogyan jut el arra a pontig, hogy akkor én ebbe vágok bele. Hogyha már itt az extrémitásról beszélünk, azért ez is egy extrém példa, de mondjuk mi volt az, amin akár a pályafutását, hogyha nézzük, így legjobban megrökönyödött, hogy egy ilyen ötlet találtak elő?
1: Tipikus újságírói kérdés, én ezt azzal szoktam leütni, hogy a legnagyobb megrökönyödés mindig a következő rekordkísérlet bejelentést szokta okozni, mert valószínűleg ez egy új helyzet, és ugye beszélgettünk arról, hogy a rekordok egy jelentős része az mindig új ötlet, egy másik része viszont a korábbi fennállók megdöntése, és mindig kihívás az, hogyha valaki egy új ötlet talál elő, akkor azt hogyan, milyen módon lehet hajszálpontosan mérni, jegyzőkönyvezni, dokumentálni azért, hogy később megdönthető legyen a fair play szabályai szerint. Ez egyébként egy általános irányelvünk is, tehát rekord kísérletnek az lehet a tárgy, ami mérhető, jegyzőkönyvezhető, nem valósít meg közerkölcsbe, jó ízlésbe vagy bűncselekménybe ütköző cselekményt, és legalább elméletileg bárki számára megdönthető. Tehát a megdönthetőség azért az egy fontos kritérium. Úgyhogy ezek mentén, az elvek mentén tevékenykedünk immár 27. éve.
2: És reméljük, hogy még nagyon-nagyon sokáig. Drága Petőfi Rádió hallgatók, kérdezzük tőletek is, hogy van-e esetleg valami rekord a fejetekben, mert akkor itt a szakértő meg tudjuk kérdezni, hogy adott esetben ez egy megvalósítható története. 06 30 30 33 80, és szóba került már az is, hogy mi magyarok nagyon szeretjük a hasunkat. Na majd erről is nem sokára, addig viszont egy pápai ocidalit a Petőfin.

0: Ő volt Pápa Jóci az utóbbi percekben itt a Petőfi Rádióban. 8 óra 24 perc van, nagyon kellemes reggelt kívánunk mindenkinek a mikrofonnál. Kenész Kolos, a másik oldalon pedig itt van velünk Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora, és ott álltunk meg, hallgatóink is egyébként nagyjából ilyen üzenetekkel árasztottak el minket, hogy mi nagyon szeretjük a hasunkat. Valaki palacsinta rekordot szeretne felállítani, itt nem tudom, hogy most a sütés vagy az étkezés nem van a hangsúly, valaki pedig az összes túró rudit behabzsolná. Mik a legextrémebb ételekkel kapcsolatos rekordok?
1: Az előbb beszélgettünk arról, hogy mindig ugye a következő rekord, amire fel kell készüljünk, az egyik legextrémebb. Na hát egy extrém rekordra készülünk most is, hiszen pénteken Mohácson a Hal Fesztivál keretében haltepertő mennyiségi rekord kísérlet lesz. Egyszerre egy helyen a legtöbb haltepertőt szeretnék elkészíteni. Ez egyébként nem csak gasztronómiai rekord, hanem mennyiségi rekord is, és akkor rögtön néhány szót tudunk szólni a legfontosabb rekord kategóriákról. Az egyik az úgynevezett mennyiségi rekordok, amikor arról van szó, hogy valaki valamilyen tárgynak, akár ételnek is egyszerre a legnagyobb mennyiségét gyűjti össze, készíti el, mutatja be. Ilyen egyébként, ha már említettétek, a palacsinta rekord is, hiszen a 24 óra alatt egy helyszínen megsütött legtöbb palacsinta rekordját is idén döntötték meg. Wow. 53.500 darab palacsintával. Oh, és ha már a 10.000-es nagyságrendeknél vagyunk, rögtön további mennyiségi rekordok lehetnek, az úgynevezett gyűjteményes rekordok. Ha valaki valamilyen tárgyat gyűjt, abból neki a legtöbbje van. Hát nem olyan régen, és akkor ez valóban egy megdöbbentő rekord volt, Tapolcán jártam, ahol játékkatona gyűjtemény, magyar és egyben világrekord is született meg. Egy illető, aki egyébként 3 éves kora óta gyűjti a katonákat, és most 36 éves, 77.500 katonát mutatott be a sportcsarnokban, mindezt úgy, hogy körülbelül 600 harci jelenet installációt állított föl, és a dolog érdekessége, hogy egyébként ebből a 77.500-ből 10.000 fajta volt, ami különböző.
0: Azt a mindenit.
1: Úgyhogy ez teljesen elképesztő.
0: Ezt nem gondolni az ember. Most így próbálom elképzelni, ez mekkora helyen fér el ennyi.
1: Hát egy sportcsarnokban, úgyhogy a sportcsarnokot telepakolták sörasztallal, és ezen a legkülönbözőbb harci jelenetek voltak. Az illető valóban egy abszolút megszállott gyűjtő volt. Olyannyira, hogy rettenetesen büszke volt arra, hogy a nemzetközi kapcsolatain keresztül, ugyan Amerikában csak néhány napja jelent meg a legújabb katonafigura a orosz-ukrán háborúból, a drónt röptető katona, és büszkén mutatta, hogy neki az már megvan, és kiállította. Tehát az ilyen rekordokhoz azért kell kellő megszállottság. Említettük az italos doboz mennyiségi rekordját, azért azt mondjuk el, hogy kereken 2000 darab energiaitalos doboz ma a világrekord, amit szintén magyarok tartanak. Aztán van itt a legnagyobb tulipáncsokor rekordja, ami 4444 szálból állt. Ezek az úgynevezett méretrekordok kategóriái. Azoknak ugye az általános szabálya, hogyha valaki el akarja készíteni egy tárgynak a legnagyobb vagy a legkisebb méretét, annak ugyanúgy kell működnie, ugyanolyan anyagból és ugyanolyan módon kell elkészülnie, mint bármi másnak. Ez vonatkozik egyébként ugye a gasztronómiai rekordokra is, tehát ha valaki a legnagyobb ételt készíti el, akkor annak ugyanolyan ízűnek kell lennie, és ugyanúgy kell a helyszínen elkészülnie, mint bármi másnak. Hát ez például a palacsintánál is tökéletesen igaz volt.
0: És említette egyébként, hogy adáson kívül, hogy az EFOT-on is járt most az utóbbi napokban, ott például mi történt?
1: Hát természetesen gasztronómiai rekord. És ez egy következő rekordkategória, az úgynevezett maratoni rekordok kategóriája, amikor valaki elhatároz valami cselekvést, és azt megszakítás nélkül egészen addig végzi, amíg, és akkor hát itt többféle kimenetel van, el nem dől, mint egy zsák, el nem alszik, vagy adott esetben találtam még súlyosabb következmény is lehetnek, emiatt aztán itt folyamatos egészségügyi személyzetnek kell jelen lennie. De azért itt az EFOT-on siker volt, és nem probléma, hiszen 50 órán keresztül szakadatlanul pizzát sütöttek, és ezzel ennek a maratoni rekordját sikerült felállítani, amit egyébként, ha már egy kicsit itt rágyózunk, egy ugyanannyi időszak alatt folyamatosan mellette tevékenykedő DJ is támogatott, úgyhogy ez egy izgalmas és érdekes páros rekord volt.
0: Alapvetően egyébként még talán az lehet egy fontos kérdés, így a beszélgetésünk vége felé közeledve, hogyha valakiben teng a vágy, hogy valamire képes, ami esetleg akár rekordot is érhet, merre kell elindulnia, mi az első lépés?
1: Én nagyon nagy szeretettel várom az ő jelentkezését, hiszen az interneten megtalálható és nyilvános a mobil számom, általában föl szoktam venni, vagy vissza szoktam hívni az illetőket, lett légyen bármilyen meghökkentő is az ötlet, erre is volt néhány nappal ezelőtt példa.
0: Mi volt esetleg, elárulhatjuk?
1: Szerintem lapozzunk.
2: Jó, oké, okay, oké. Okay.
1: Azért az e-foton nagyon-nagyon sokan egy kicsit több alkoholt fogyasztanak, mint ahogy azt a, hogy mondjam, jogászi, mérnöki ítélőképesség határain belül lévőnek lehetne nevezni, hogy ilyen bonyolultan fogalmazott.
2: De hát ez így van jól.
1: De így van, tehát ezzel az égvilágon semmi probléma nincs. Tehát azt tanácsolom, hogy nyugodtan keressenek meg, és amikor az illetővel együtt tudjuk tisztázni, hogy mi az a teljesítmény, amit ő be tud mutatni, az hogyan mérhető, milyen körülményeket kell biztosítani az, hogy bárki számára összehasonlítható, megismételhető legyen, akkor el szoktam küldeni egy majdnem kitöltött jelentkezési lapot, az illető leellenőrző, hogy tényleg ezt akarja megvalósítani, és ha igen, akkor más feladat nincs, én megyek ki a helyszínre, ő pedig megcsinálja a produkciót, bemutatja a gyűjteményét, vagy nekiáll és egyfolytában pizzát süt, és ha sikeres, akkor jegyzőkönyvezet, rendkívüli emberi teljesítmény válik belőle, mint ahogy nagyon-nagyon sokszor az elmúlt 27 évben.
2: Sebessén István, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindent elmondott nekünk, azt gondolom, hogy tanulságos volt, és reméljük, hogy újabb rekordok születnek a jövőben, akár ezen beszélgetés által.
1: Várom sok szeretettel az érdeklődőket.
2: További kellemes napot kívánok viszont hallásra, mi pedig folytatjuk nem sokára. Szörnyen Polek dalával itt a Petőfin.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Fokozódott az iráni-amerikai konfliktus, ezrek haltak meg az Európát sújtó hőségben. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben félpályás lezárásokra és torlódásokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
7: Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott. Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója. A főbb témák között szerepel Ukrajna támogatása és a biztonsági garanciák. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestjén több állam és kormányfőt is vendégül lát, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. A francia államfő korábban hangsúlyozta, az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Kiképzésen vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos hadgyakorlatot, amelyen valós körülmények között mérik egy katonai egység harckészültségét. A magyar kontingens 15 hivatásos és 76 tartalékos katonából áll. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 napi öntözésre elég a Pó folyó vízhozama. Ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájának 25 kilométerre kimutatható. A folyó meleg vizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt. Ez derült ki az Egészségügyi Világszervezet adataiból. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás legvalószínűbb oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Visszatér a hőség, napos idő várható, a szél megélénkül, sok felé megerősödik. Délután 27-32 fok, este 20-28 fok lesz. Hasonló időre számíthatunk a napokban is, 34 fok körüli meleggel.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

Petőfisták, megjött a kedvetekre kordot dönteni. 18 óra 44 perc van, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos Alató. Jó reggelt kívánok! Innen is nagyon szépen köszönöm Sebestyén Istvánnak, a Magyar Rekordok regisztrátorának, hogy ilyen sok érdekes információt osztott meg velünk. Azt gondolom, hogy maga ez az egész világ rettentően izgalmas, főleg azért, mert nagyon sokféle emberrel lehet találkozni, mint ez ki is derült ebből az interjúból. Arról nem szólva, hogy milyen izgalmas történeteket lehet átélni együtt, végig izgulva a résztvevőkkel. Emily írt amúgy nekünk egy üzenetet még a Facebookon, ugyanis azt a kérdést tesszük fel ma reggel neked, hogy milyen rekordot tudnád biztosan felállítani, és Emily azt írta nekünk, hogy én abban biztosan tudnék rekordot dönteni, hogy én kések a legtöbbet, vagy akár a táncolásban, vagy a fociban. Kaposvárról kaptuk ezt az üzenetet. Várom a további kreatív megoldásokat, 0630303380 a Petőfi Rádió Facebook oldala is. Nem sokára segítünk, az utollévőknek érkeznek majd a legfontosabb információk is olyan negyed óra múlva, de addig zenélünk, hiszen rádiózni királyság, és ezeket a zenéket pedig nagyon szívesen hallgatjuk, például a következőkben attól a Supernemtől is, amelynek élén Pap Szabi található KK kétszer a dal címe. Hadd szóljon!

0: Nem ám.
1: Yeah!
0: Yeah, bizony, Mohamed Fatimát hallottad, ez volt a Ragyog a szívem itt a Petőfi Rádióban. Nem sokára 9 óra, köszönjük, hogy továbbra is velünk vagy. Ma 82 éves Rubi Kernő július 13-án ünnepel, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy őt is szeretük volna meginvitálni a reggeli műsorunkba, azonban ő nem vállalta, viszont Sebestyén Istvánnak innen is nagyon szépen köszönjük. Segítség az utolévőknek itt a Petőfi Rádióban, már is ugyanis lehet készülni élénk forgalomra az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Az M1-es autópálya főváros felé tart oldalán például Tatabány és Biatorbágy között a külső sávban lassabb haladásra számíts, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni, hogy az útinform írja. Ezen felül az M0-áson a Péceli, az Ecserim, valamint az M4-estől az M1-es autópálya irányába is sokan autóznak, szakaszos lassulások jellemzik a forgalmat. Lassú a haladás ezen felül a fővárosban a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Erős a forgalom Rákóczi úton befelé a Valahalújza tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton befelé a József körút előtt, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Óvatosan közlekedj, miközben dalol.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
9: Ez a Petőfi Rádió.
10: Ma szavaznak az alaptörvény újabb módosításáról, visszaesett a hormuzi szoros hajóforgalma, napos idő lesz záporokkal.
9: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Az M0-áson a Péceli, az Ecseri szakaszon és az M4-estől az M1-es autópálya irányában is sokat autóznak. Szakaszos lassulások jellemzik a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Ma dönt az országgyűlés az alaptörvény újabb módosításáról. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását. Megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíráknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvény módosítás célja. Törvényesen, alkotmányos úton, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán úgy fogalmazott: az alaptörvény módosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Hangsúlyozta azt is, hogy Súlyog Tamás újra és újra elmulasztotta azt, ami a köztársasági elnök legfontosabb erkölcsi kötelessége. Több hetes mélypontra esett vissza a hormuzi szoros hajóforgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Hajózási adatok szerint tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon. Miközben Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt. Irán továbbra is azt állítja, lezárta az átkelőt. Hamisított ruhákat, parfümöket és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó buszban az M1-es autópályán, Győr-Moson-Sopron vármegyében. A sofőr állítása szerint Romániában vette át a 84 millió forintot érő csomagot. A NAV eljárást indított az ügyben. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között a Zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult. Családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás. időjárás.
10: Visszatér a hőség, napos idő várható, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik, délután 27-32 fok, este 20-28 fok lesz. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is, 34 fok körüli meleggel.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 9 óra után is veled vagyunk itt a Petőfi Rádióban, és a pozitivitás bombát gördítjük tovább. Jár a Pacsi Bettinek, ezen felül pedig Irénkének, ők ketten csatlakoztak be hozzánk az utóbbi percekben, de várom a te üzenetedet is, 0630303380, táncolás közben is lehet vegyegni.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenék.

0: biztosan felállítani. Várjuk a válaszokat, hozzászólásokat. Például Norbi is hozzászólt, akinek amúgy van Guinness rekordja. A képről annyira pontosan nem tudom elolvasni, hogy melyik, de minden esetre gratulálunk Norbinak, ott lóg a falán, bekeretezve természetesen méltón a regisztráció, illetve pontosabban az oklevél. Na, ezt a szót kerestem. Te pedig keres minket addig is, amíg szól Desdala Young Fly-jal.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kicsi lány a sötétben, vele vér a dráma.
1: Minden magyar.

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: beszélgettünk, meg a Lego tornyáról, villámkező zongoristájáról, és hogy miért ezekről a Guinness rekordok az előtérben. Ma született Rubik Ernő, 82 esztendős, Isten éltesse sokáig. És nagyon sok rekordot hallottunk ma reggel már, és folytatjuk ezt a tendenciát. A világ legnagyobb képeslapja 86,4 négyzetméteres alkotás. Budapesten, a fővárosban mutatták be, de van egy Lego tornyunk is a fővárosban. A Szent István Bazilika előtt állították fel, több mint 34 méteres. Egy villámkező zongoristát is megismerhetünk, ő Havasi Balázs, 60 másodperc alatt 498-szor, igen, 498-szor ütötte le ugyanazt a billentyűt, ezzel a világ leggyorsabb zongoristája lett. De hogy hol található a leghosszabb fokhagymafüzér, vagy éppen mekkora a világ legnagyobb könyve, nem sokára közösen megszemlézzük, addig viszont egy vadi új Balkán VIP tracket hallgatunk a Petőfin.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Balkán VIP, és köszöntjük Kolost a Petőfi Rádióban a legújabb dalunkkal. Tartsatok vele, hisz ez ugyanaz a sáv.

Morjon, ez dalolt neked. Ez volt a Végtelen a Petőfi Rádióban. 9 óra 41 perc van. Kenész Kolossal töltöd idődet a július 13-án.

0: és majdnem másfél tonnás. De van kosár, dobás, rekordmagasságból is. Egy csapat 8 méterről trambulinról ugorva talált a kosárba. Ezek közül te valamelyiket megdöntenéd? Te miben tudnál világrekordot dönteni? Erre vagyunk ma reggel kíváncsiak, ugyanis ma ünnepli 82. születésnapját Rubik Ernő, a bűvös kocka feltalálója, ami sokaknak okozott fejtörést, hogy hány másodperc alatt lehet kirakni. Nem sokára azt is megtudod, mi ebből a világrekord. De addig ez a dal a reklám után.
1: Miért pont reggel ő kell, és miért pont neki ő kell?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

pontosabban az ő tiszteletére, hiszen hál' Istennek még itt van velünk, az ő tiszteletére a rekordokkal foglalkozunk ma reggel, és természetesen a Rubik kocka is egy olyan dolog, aminek a rekordját rengetegen szeretnék megdönteni. 3x3x3, ugye ez a klasszikus Rubik kocka.

tessem, hogy mennyi ez az idő, mivel Miller Dáviddal folytatjuk, az ő segítségét kérem ebben. Besüt a nap, megint szárad a... Aha, ez 2,76 század másodperc. Még egyszer. Besüt a nap, megint szárad a... Ennyi idő elég annak a lengyel fiatalembernek, hogy kitegye színhelyesen a Rubik kockát. De ezt el tudod képzelni? Szinte már felfoghatatlan. Zseniális. Zseniális. És gondold el, mennyi ilyen rekord van a világban. És neked esetleg van valami a fejedben, hogy te miben tudnál rekordot megdönteni? Akkor irány a Petőfi Rádió Facebook oldala, vagy írd meg SMS-ben 06303030380 a Petőfi Rádió SMS száma. Mi pedig addig, hogyha már ilyen gyönyörű napsütéses a reggelünk, egy Miller Dávid dalt hallgatunk meg, melynek címe egyszerű. Süt a nap.

0: egészen délelőtt 11-ig közösen rádiózunk. Most jelen pillanatban Manuellel, a hírek után jön a Popstar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a

0: 0630 a számra. Igazi, élő kívánság műsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Visszaesett a hormuzi szoros hajó forgalma, végzetes lehet felmászni a tehervonatok tetejére. Országszerte napos idő lesz, keleten záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Napközben félpályás lezárásra, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Több hetes mélypontra esett vissza a hormuzi szoros hajó forgalma. Az újabb amerikai és iráni csapások miatt ugyanis megint megnövekedett a feszültség a térségben. A hajózási adatok szerint tegnap összesen 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon. Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt. Irán azonban azt állítja, lezárta az átkelőt. Orosz támadások érték Dél-Ukrajnát. Odesszában és Záporizsjában többen megsérültek. Lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is. Több busz kiégett. Az északi Csernyihív megyében akadozik az áramellátás. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója. A főbb témák között szerepel Ukrajna támogatása és a biztonsági garanciák. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestjén több állam és kormányfőt is vendégül lát, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. Itthon újabb helyszíneken mutattak ki aszbeszt szennyezést Sopronban. A legutóbbi vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Tragikus baleset történt Budafok-Háros vasútállomáson. Két fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és az ott lévő nagyfeszültségű felső vezeték miatt halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánynak olyan súlyos égési sérülései voltak, hogy a kórházban már nem tudták megmenteni. A MÁV ismét figyelmeztetett, hogy az életét kockáztatja, aki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Visszatér a hőség, napos idő várható, a szél megélénkül sok felé megerősödik. Délután 27-32 fok, este 20-28 fok lesz. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk 34 fok körüli meleggel.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Elrepült a reggel, hiszen annyi minden történt, de ez így van jól. 10 óra múlt 3 perccel, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos köszönt téged, meg persze a kedvenc hazai felvételek, mindjárt a Fissa, ne is figyelj rámmal, ez akár munkaidő közepén egy kis táncra is hívhat, de előtte Manuel és a Popstar szól nálunk.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: nálunk zenekar játszik.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: a legújabb magyar zene.

van, és pörög még a délelőtt néhány percig, ezen a héten pedig maraton, Kolos maraton. Remélem, hogy jössz velem, hiszen programokat is kapsz mindezért cserébe. Fehér Tón Fesztivál, Kunfehér Tón, ki nem találtad volna. Július 15 és 19 között rendezik meg. Hát hol? Kunfehér Tón nagyszabású zenei fesztivállal érkeznek vissza. 5 napon át koncertek, látványos sok és hajnalig tartó buli. Mindezek mellett pedig persze a

0: lehet számítani a Bogosi Brothers Company-re. És Betonhof is fellép majd. Szóval lesz itt hallgatni Kunfehértón is, meg itt a Petőfi Rádióban is. Most egy rövid szünet, aztán pedig a Tankcsapda érkezik a következő barátként.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storyinsider.hu.
4: Után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban. A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: összeállt a mozaika Unikkal. És ez a reggel is igen szépen összeállt, de ehhez te is kellettél. Köszi szépen, hogy beletetted az energiát, és közösen tölthettük a hétfő reggelünket. A nehezén már túl vagyunk, innen már csak úgy gördülünk tovább a hét folytatásában. Úgymond visszatérő maratonként Kenész Kolozsvár minden hétköznap most ezen a héten reggel 6-tól egészen délelőtt 11 óráig. Remélem, hogy holnap is együtt lehetünk. Most viszont Mák Katának adom át a mikrofont. Ő ajánl neked mindenféle szuper programot. Kata, neked jó munkát, a hallgatóknak pedig további kellemes mulatást kívánok. Holnap reggel ugyanitt ébredünk. Ciao, ciao, vigyázzatok magatokra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
8: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Bővült a kecskeméti Mercedes gyár, kiemelten ellenőrzik a dinnyárusokat. A napokban visszatér a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt a 6-os főúton Bonyhád és Hidas között. A 161-es kilométernél a főutat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
10: Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár. Ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes cég osztály elektromos változatát gyártják. Az átadáson Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a kecskeméti gyárban jelenleg évente több mint 100 000 autót gyártanak, és 5 000 embert foglalkoztatnak. De az a cél, hogy a termelés több mint háromszorosára, a munkavállalói létszám pedig duplájára emelkedjen. Ma semmisítik meg az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és egyéb iratait. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levél tár megőrzi. Ha a választás eredményével kapcsolatban folyamatban van egy büntető eljárás, akkor az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltokat és az útmenti alkalmi pultok kínálatát is vizsgálják. Kiemelten figyelik a dinnye származását, jelölését és minőségét. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra.
1: Petőfi Rádió. Sport.
11: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, de holnap már elődöntőt rendeznek Dallasban. Magyar idő szerint 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze. A másik elődöntőt pedig szerdán szintén este 9-től Anglia és Argentina játsza majd Atlantában. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyes váltó világbajnokságán. A Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropko Márta alkotta nemzeti együttes, mindössze 4 másodperces hátránnyal ért célba a győztes franciák mögött. 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta a montreali kajakkenu világkupát a magyar válogatott. Tegnap a férfi kenu kettesek 500 méteres számában a Kollár Kristóf Juhász István páros arany, míg a Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős bronzérmes lett. Ugyanezen a távon a női kenu négyes pedig a második helyen ért célba. Csorba később 5000 méteren aranyérmes lett akárcsak a férfiaknál Adolf Balázs. A világ első Jannik Sinner nyerte a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét, miután a tegnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a második helyen kiemelt német Alexander Zverevet. Az olasz teniszező ezzel címet védett és pályafutása 5. Grand Slam trófeáját szerezte meg. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Visszatér a hőség. Napos idő várható, de a szél több felé megélénkül. Délután 27-32 fok, este 20-28 fok lesz. Hasonló idő valószínű a napokban is, 34 fok körüli meleggel.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 13-a van és hétfő. Aki szabadságon ezen a héten, annak jó pihenés, kikapcsolódást, töltődést. A munkában kitartást, rengeteg dolog történt a hétvégén, remélem sikerült feltöltődni. Cirkuszok, libegők éjszakája, motoros, kamionos tali, és közben itt az újabb felhozatal, jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Míg megkapom a hétvégi élménybeszámolókat, már is lehet újra jegyzetelni, hiszen sok-sok esemény már újra a História kertben és a Jezsuita templom kertben Veszprémben. Például a komoly zene, a világzene, az opera, a jazz és a popzene kedvelőit várják színes programokkal és kiváló koncertekkel. A veszprémi bárnegyed hangulata minden estét egyszerre tesztelt bensőséges és nagyszabásúvá. Juanes hozzá például a latin szenvedélyt, Beth Hart például lélekig hatoló blues rock estel készül, de ott lesz a legendás Kraftwerk is ikonikus elektronikus világával, futurisztikus dimenzióban repít majd mindenkit, Pink Martini pedig elegáns világkörnyű zenei utazással csábít majd mindenkit. Négy este, tehát négy külön világgal a História kertben, Veszprémben, a Veszprém Festen. 0630303380, ne feledd az elérhetőségünket, hiszen SMS-ben és Viberen tovább jó programokat oszthatsz meg, és a hétvégi élménybe számolókat is természetesen. Ugyanitt várom, csak úgy, mint Facebook oldalunkon, oda képeket is mellékelhetsz. Rúzsa Magdi is megérkezett hozzánk itt a Rúzsa Petőfi.

0: Macska kövő.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
2: A heti aktualitásokról mindent megtudhatsz itt a Petőfin. Hétköznaponként 11 és 1 óra között veszük sorra, hogy milyen lehetőségek várnak rád a kikapcsolódásra, feltöltődésre. Hát zenei fesztiválok sorra váltják egymást. Például Kunfehérton lesz egy nagyszabású zenei fesztivál 5 napon át koncertekkel, látványos sokkal és hajnalig tartó bulikkal. Ugyanis mainstream pop, hip-hop, alternatív zene mellett az elektronikus műfajok és ugye a hajnalig tartó bulik is hangsúlyos szerepet kapnak. Lagzi Fest is lesz például, és Wedding Disco, aminek a programjai nagyon különleges fesztivál hangulatot hoznak majd a hajnali órákba. De például a fesztivál első napján ott lesz Bály Alex és a Slepők, indítják majd a koncertsorozatot, aztán jön Dash, majd a Bagosi Brothers Company, LL Junior, Jude Law, Halott Pénz, Majka, Pornograss, BSV, Betonhofi, csak hogy párat említsek a sok közül, a Fehérton fesztiválról, Kunfehérton, tehát a Tópar strandat helyszín ennek az eseménynek, de tulajdonképpen ezekkel a fellépőkkel itt nálunk is folyamatosan találkozhatsz a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkata a jó nyarat, kitartást a munkában, hogy hol is milyen programok várnak rád. Mindig összegyűjtöm, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Élménybeszámolókat menet közben persze lehet folyamatosan küldeni, akár a mostani hétvégéről, vagy az eddigi nyárról, illetve további programokról, nehogy valami kimaradjon. Számunk 0630 30 30 380, SMS-ben is Viberen várom a részleteket. Közben koncentrálhatunk egy picit Hévízre is, hiszen van egy, vagy lesz egy rendezvény, aminek célja, hogy a tér megteljen élettel, zenével és nyári lendülettel. A rendezvény helyszíne majd a Kölcsey utcai rendezvénytér lesz, ahol a nyár közepi esték könnyed, közösségi hangulatban fognak telni, és a programsorozatot mindhárom nap gasztronómiai kitelepülés és valódi kézműves vásár kíséri. A Hooligans is például lesz a fellépők között, csak úgy, mint a Wolf Kati Band, de lesz gitárkoncert, ősi zenei utazás Bársony Bálinttal és a Magyar Rapszódi projekttel, filmvetítéssel is készülnek, a Tánc 30 árnyalatát fogják vetíteni, és lesz Duna Fergete, a Duna Művész Együttes és a Nemzeti Táncszínház közös programjaként. Hévízen tehát miénk lett a tér, a Kölcsey utcai rendezvénytéren. Sok-sok további programötlet pedig itt a Petőfin. Tarts velem is, ne feledd, hétköznaponként 11 és 1 óra között, itthon-otthon, ez a Petőfi program ajánlója. A folytatásban pedig velünk lesznek a Fülük is.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: friss hírek az utakról.
1: Baleset miatt a 6-os számú főúton nem lehet autózni Bonyhád és Hidas között, a 161-es kilométernél lezárták a főutat. Kerülni a főút melletti szervizúton lehetséges. Figyelmes, óvatos, balesetmentes közlekedés. Egyéb infót, ha van, 0630 30 30 380, jelezd a részleteket SMS-ben vagy Viberen.

0: Petőfi Rádió minden magyar és rengeteg program, sok esemény, fesztivál, ami mind vár rád ezen a nyáron. Aktuálisan is részletesen, heti bontásban mindig ezekről hallhatsz itt a Petőfin 11 és 1 óra között. Ha van neked is jó program ötleted, ne tartsd magadban, 0630 30 33 180, minden részletet várok SMS-ben, illetve Viberen, még az élménybeszámolókat is. Közben ne feledd, hogy például a Kis Balatont is megcélozhatod, a zalaszabari Öreghegyen, Kányovári borbirtokon, ahonnan egyébként páratlan kilátás nyílik a Kis Balatonra, lesz a Borzene Zala Fesztivál. A zenei élmények mellett gazdakísérő programokkal is készülnek, ott lesznek a zalai hagyományőrző programok, ízek udvara, borsuli és borkostolók, ezen kívül kényeztető, lassulós programok minden érzékszerve hangolva. A fellépők táborát Rózsa Magdi, a Parnógraszt, a Tangcsapda, a Bájelex és a Slep erősíti, valamint Kökény Attila és Rakonci Jaj Viktor is ott lesznek a Borzene Zala Fesztiválon. És ha már ott vagy, a Kis Balatonnál, egy fokozottan védett egyedi madár és természetvédelmi területnél, a Balatontól délnyugatra, akkor ne feledd ezt is feltérképezni. A terület ugyanis kiváló célpont természetjáráshoz és madár megfigyeléshez. A Kányavári sziget egyébként a Kis Balaton egyetlen szabadon egész évben látogatható területen, jellegzetes fából készült kányavári fahídon keresztül közelíthető meg, és két kiváló kilátó, illetve egy másfél kilométeres tanösvény is található itt. A Fekete István által megörökített legendás tüskevár hangulatát idéző terület a Diásziget és a Matula kunyhó, az emlékhely, ami kizárólag egyébként a Magyar Nemzeti Parkok által szervezett szakvezetések keretében látogathatók. Nagyon jó időtöltés kívánok itt, hogy hol és milyen programok várnak rád még, az pedig rögtön kiderül, folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi programajánlója. Velünk lesz az Elefánt is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban. A reklám után. Frissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Bővült a kecskeméti Mercedes gyár, átláthatóbb lesz a vasúti utas tájékoztatás. A napokban visszatér a kánikula.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében terelést bontanak el. A 87-es kilométernél csak a leállósáv járható. 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
6: Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár. Ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. Az átadáson Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a kecskeméti gyárban jelenleg évente több mint 100 000 autót gyártanak, és 5 000 embert foglalkoztatnak. De az a cél, hogy a termelés több mint háromszorosára, a munkavállalók foglalói létszám pedig duplájára emelkedjen. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyit késtek a vonatok, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV tette közi ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott. Teherán pedig közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában, Bahreinben és Ománban. A nyilatkozatok egymásnak ellent mondanak. Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington szerint a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok. Odesszában és Zaporizsjában 10 megsérültek. A lakóházak egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik Odessa közlekedési vállalat telephelyét is. Több busz kiégett. Az északi Csernyihív megyében akadozik az áramellátás. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között az Oscar-díjas Zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. Készített dokumentumfilmeket is. Az új-zélandi déli szigeten pedig saját borászata volt. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult, és családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos idő várható, a szél megélénkül, több felé megerősödik, délután 27-32 fok, este 20-28 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is, 34 fok körüli meleggel.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 után folytatódik az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója aktuálisan és részletesen mindig az előttünk álló kínálattal. De újabb zenei fesztiválok, sport és gasztro események, élmények várnak, bizonyára kíváncsi vagy a részletekre. Tarts velem, és minden kiderül ebben az órában.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: Velencén villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a 7-es számú főúton a 48-as kilométernél a településen belüli szakaszon a Balassi Bálint utcánál a forgalmat megállították, így ha teheted, próbálj kerülni a közeli utcákon. Közben a Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedésen módosul. Éppen van, ami nem közlekedik, viszont a budapesti hajójáratok változatlanul üzemelnek. Indulás előtt mindenképp tájékozódj az aktuális menetrendről a Mahart oldalán. Egyéb infód van, valahol fennakadást észlelsz, a 0630303380-as számunkon jelezhetsz minden részletet SMS-ben és Viberen. Ugyan itt várom a jó programötleteket is, nekem is van jó néhány ajánlatom.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Bár a velencei tó fürdése ugye nem alkalmas, drámai zosszály nem csak itt, hanem az egész országban, a vízállás velencei tónál 41 cm, az ugye negatív rekord, sose volt ilyen alacsony. Viszont az országban van, ahol már patak is kiszáradt, sőt a Duna vízállása is olyan alacsony, hogy a Margit híd lábánál mederben sétálgatnak a turisták, erről több fotót is lehetett látni a neten. Naponta majdnem 1 cm csökken a Balaton vízszintje is, közel fél méterrel alacsonyabb egyébként most a vízállás a Balatonon, mint az ideális. Keszthelyen például ezúttal új útvonalat jelöltek ki, hogy a kékszalagvitorlás versenyben meg tudják tartani, illetve a Balaton átúszást is érinti, a Révfülöpi rajt part szakaszán egy ideiglenes óriás stíget építenek, hogy biztonságosan és kényelmesen lehessen megkezdeni majd a távot a hétvégén. A Balaton egyébként 23 fokos, és még ugye múlt hétvégén a hazai kedvencekkel lehetett óriásit bulizni Sukoron, visszatérve a velencei tóhoz az EFOTON, ami jövőre már más helyszínre költözik. Ezúttal újabb zenei fesztivál a láthatáron, méghozzá a Be My Lake, ami 2013-ban indult útjára, és már az első évben elnyerte az Európa legjobb új fesztiválja díjat a rangos European Festival Awards gálán. Az elmúlt 3 évben egyébként a Balatonszent keretein belül tartották meg, viszont a tavalyi évtől már önálló fesztiválként várja a látogatókat, és új helyszínen. A fesztivál most pedig hű maradt a gyökereihez, és a progresszív elektronikus zene, valamint a techno legnagyobb nemzetközi előadóit vonultatja fel a velencei tó északi strandjánál. A szervezők közel 100 DJ fellépését ígérik a 3 nap során, tehát világszínvonalú látvány mellett számos népszerű külföldi előadó is fellép, Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Sven Feit, Adam Beyer, csak egy párat említsek a sok közül, úgyhogy hamarosan újra beindul a buli, 3 nap elektronikus zene tehát, és szabad energiák ezúttal a velencei tó partján, itt a Petőfin pedig a Balkán fanatik.

0: minden nap.
1: A legjobb, amikor a strandolással összekötető egyéb más program is, például ha Zamárdiba látogatsz, akkor ne feledd, hogy ezúttal a Balatoni és a Villányi borvidék rozéi kerülnek majd ott a középpontba, a Rozé Fesztiválon. Persze ez az esemény egyszerre kínál gasztronómiai élményeket, könnyed nyári hangulatot és közösségi programokat is. Például a hivatalos megnyitó után a Súlyom Néptánc együttes készül egy műsorral, az esti órákban Besonyei Péter műrepülő világbajnok exkluzív légi bemutatóját is láthatod a Balaton felett, ami egyébként a partmenti is a rendezvénytérről a legjobban látható, így készülj majd. Sok fellépő is lesz, például a Metszed zenekar élő koncertjét is láthatod, lesz látványos fényelőadás, ott lesz Gájer Bálint egy élő swing koncerttel, ismerős harcok, ők nagy koncertet adnak, de Malek Andrea is fellép többek közt. Ezen kívül a fesztivál teljes ideje alatt kézműves vásár, bortotó és interaktív kvíz is vár. A Zamárdiba rendezvénytérre látogatsz, akkor ne feledd, ott vár a Rozé Fesztivál. Itt a Petőfin pedig sok további programötlet, ha csatlakozol. Hoznál, akkor 0630 30 30 380, minden részletet írd meg SMS-ben vagy Viberen. Közben jön a

0: utakról.
1: És szinte a fél nap se telt el, és rengeteg a baleset. Megállították a forgalmat az M5-ös autópályán. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között több kamion és egy tehergépkocsi ütközött össze. A Budapest felé vezető oldalon a 93-as kilométernél, tehát nem lehet haladni. A baleseti helyszín előtt a 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál tereli ki a forgalmat. Velencén villanyoszlopnak ütközött korábban egy személyautó a 7-es számú főúton a 48-as kilométernél, a településen belüli szakaszon a Balassi Bálint utcánál is megállították a forgalmat, a közeli utcákon lehet kerülni. Korábban a 6-os számú főúton is baleset történt Bonyhád és Hidas között, a 161-es kilométernél szintén lezárták az utat, kerülni a főút melletti szervizúton lehetséges. Vigyázz magadra, balesetmentes jó utat, ha infód van a 06 30 30 33 180 a számunkon jelezd SMS-ben vagy Viberen. Bobek pedig mindjárt érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: minden nap.
1: Sokan időzítették erre a hétre a nyári szabadságot, ha te is közéjük tartozol, vagy ha van időd kiruccanni, akkor Hévíz is lehet például egy jó kis célállomás. Miénk lett a tér címmel programsorozat vár ezúttal, aminek helyszíne a Kölcsey utcai rendezvénytér. A kínálatban koncertek, örömzenélés, szórakoztató műsorok, táncos produkciók is helyet kapnak. A cél ugyanis, hogy a tér valóban megteljen élettel, zenével és nyári lendülettel. Koncertet ad például a Hooligans, a Wolf Katiben, lesz gitárkoncert, ősi zenei utazás, filmvetítés, illetve Duna Fergeteges, a Duna Művész Együttes és a Nemzeti Táncszínház közös programja. Ez mint tehát Hévízen, a Kölcsey utcai rendezvénytéren vár a Miénk lett a tér nevű program keretében. Itt a Petőfin, pedig jön a Solvay.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy perc múlva lesz pontosan egy óra, talán az utolsó csipetnyi fűszer hiányzik az ebédhez, vagy már leültél, ha ebédesz nagyon jó étvágyat. Ha már túl vagy rajta, desszertként újabb zenei csemmegék jönnek itt a Petőfin. Jazz and Wine rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülésszaka. Gyújtogatás okozhatta a Párizs környéki erdőtüzet. A napokban visszatér a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között több kamion és egy teherautó összeütközött. A Budapest felé vezető oldalon a 93-as kilométernél megállították a forgalmat. A baleseti helyszín előtt a 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kitereli a forgalmat. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében terelést bontanak el. A 87-es kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíráknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár. Ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. Az átadáson Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a cél növelni a termelést és a dolgozók számát. Megkezdődött az országos dinnye ellenőrzés. A fogyasztóvédelem a nagy üzletláncok mellett a kisboltokat és az útmenti alkalmi pultok kínálatát is vizsgálja. Kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. Darabolt dinnye csak fóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Gyújtogatás okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében, a Fontainebleau erdőben. A francia belügyminiszter szerint erre utal, hogy a lángok nagyjából 10 helyen lobbantak fel. Eddig az erdő mintegy 5%-a több mint 800 hektárnyi terület leégett. Elővigyázatosságból több mint 1000 embert kitelepítettek. Franciaországot újabb hőhullám érte el hétvégén, Párizsban 37 fokot mértek. 12 éven át tartó utazás után sikeresen megközelítette a japán Hayabusa 2 űrszonda a Torifune kisbolygót. Az égitest mintegy 18.000 km/órás sebességgel haladt el az eszköz mellett, amely felvételeket készített, a felszíni hőmérsékletét is meghatározta. Az űrkutatás történetében ez volt az egyik legfontosabb és legmerészebb kisbolygó megközelítés, amelyet űrszonda hajtott végre.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Országszerte napos idő van, ma csak északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül. Északa 12-19 fok, holnap 30-34 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos.
2: A hírek után...
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Új zenei csemegék sorakoztak fel desszertként, vagy éppen zenei aláfestésként az ebédhez. Jó étvágyat, ha aztán előszépen mi finomság került ma tányérodra. Mesélj 0-30-30-30-380. Itt várom az SMS-eket és Viber üzeneteket, és adok mindjárt jó kirándító tippeket is.
8: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenei.

Petőfi Rádió minden magyar. Itt a nyár, és hozom a jó kis kiránduló tippeket, hogy merre érdemes elindulni az országban. Tulajdonképpen erre a válaszom az, hogy bármerre, mert mindenhol találhatsz valami kis igazi ékszer dobozt, vagy egy olyan különlegességet, amit érdemes felfedezni. Például a felső Tisza vidék temérdek csodát rejt, ahol a középkori templomok is ékszer dobozként vonzák a turistákat ezen a meseszép tájon festői környezetben, úgyhogy érdemes például ezt megcélozni. És Tákost, ez egy apró, de lenyűgöző kis település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és tényleg kicsi település, viszont kulturális és történelmi öröksége miatt a felső Tisza vidék egyik legjelentősebb turisztikai célpontja. Legfőbb nevezetessége az 1766-ban épült fazsindejes tákosi református templom, melyet mezitlábas Notre Dame néven is emlegetnek, különleges döngölt agyagpadlója és festett fakazettás mennyezete miatt. A híres református templom közvetlen szomszédságában pedig a műemléki épület található, a tákosi tájház, mely a beregi múlt, a népi kultúra és a világhírű beregi keresztszemes hímzés legfőbb bemutató helye. A kiállítás a Tákos tájház hátsó szobájában kapott helyet, egyébként eredetileg ez lakó és munkatérként szolgált, ma viszont a falu legnagyobb kincsének a bemutató helye. A helyiségben ugyanis textíliák százai láthatók, terítők, kötények, kendők és párnahúzatok, melyeket a jellegzetes piros-kék pamutfonallal vartak ki, geometriai, madaras és csillagos motívumokkal. A vitrinekben és a bútorokon kiterítve láthatjuk a helyi asszonyok munkáit, a híres Rákóczi mintát, a tulipánokat, a szegfüket és a makos motívumokat. A ház hátsó részében áll a fából készült szövőszék is, melyen a kendert és a lent szőtték, ami a hímzések alapanyagát adta, és ott látható a rokka is, a gyapjúfésük, a guzsajok, melyek azt mutatják be, hogyan készítették a lányok és asszonyok a kender és lenvásznat a hosszú téli estéken. A felső Tiszavidék középkori templomait és tájházait összekötő örökség, túra, útvonalak egyik kiemelt megállója tehát Tákos, szervezett túránk során ugye megcsodálható a már korábban említett mezitlámos Notre Dame-ként emlegetett híres, ismert református templom, a hagyományos beregi keresztszemes kiállítás és a tájház, valamint a környező települések, például Csaroda és Tarpa középkori értékei is.

0: hírek az utakról.
1: Továbbra sem használható az M5-ös autópálya, Budapest felé megállították a forgalmat, súlyos baleset történt. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között három kamion és egy teherautó ütközött össze. A 102-es kilométernél lévő Kunszálás csomópontnál terelik el a járműveket. A pályára visszatérnek hamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es számú főútról. A torlódás már 10 kilométeres, úgyhogy mindenképp számolj hosszabb menetidővel. Aki pedig a baleset mögött bent rekedt, annak sok-sok türelmet, kitartás. Mi itt a Petőfi változatos magyar zenei kínálattal készülünk a továbbiakban is.

0: Petőfi Rádió minden magyar és sok-sok kiránduló úti cél ezen a nyáron. Lehet például Hollókő is egy jó választás, ami egyébként az év minden napján olyan érdekességet kínál, mint például a hagyományőrzés, ami a mindennapok része és igazi múltbeli visszarepítés lehet. Hazánk egyetlen az UNESCO világörökségi listáján szereplő falujaként tavaly is az egyik legnépszerűbb kirándulóhely volt. Az Ófalu része 67 védett házból áll, így tehát már önmagában is egy nagyon különleges időutazás. A fazsindélyes tetővel fedett Szent Márton templom mellett ugye Hollókő Ófaluja számos tematikus kiállító helye várja az érkezőket. Ezek például a palóc életmód különböző szeleteit mutatják be. Az egyik legkülönlegesebb hangulatú állomás ezek közül a Guzsajas ház, ahol a palóc kultúra élő örökségként jelenik meg. A guzsaj a kézifonás hagyományos népi eszköze, széles talpon álló vékony rúd vagy pálca, melyre a fonivaló szöszt vagy rostcsomót tekerik, hogy a további feldolgozás hogy is néz ki, ezt is megtekintheted. A kiállítóhely egy autentikus 19. századi panasztházban kapott helyet, mely a palóc vidékre jellemző szoba, konyha, kamra tagolást követi. A guzsajas ház egyébként interaktív módon a nyers növénytől a kész textíliáig vezeti végig a látogatót a Kender útján, gyakran élő hagyományőrzéssel és mesterségbemutatóval. A híres hollókői viselegyűjtemény pedig a ház egyik legnagyobb értéke, melynek az egykori tiszta szoba ad otthont. A vitrinekben régi darabok, a bábukon pedig újabb viseletelemek láthatók. Ezek az öltözetek régen generációkon átöröklődtek. Egyébként nem csak ezt érdemes felfedezni, vagyis nem csak a guzsajas házat, hanem például a Postamúzeumot, a Palócföld postája című kiállítás, ugyanis a térség postahálózatának fejlődését mutatja be, különlegessége a palóc motivumokkal díszített bélyegek és képeslapok gyűjteménye. Vagy ott van a Palóc Baba Múzeum, több száz népviseletbe öltöztetett porcelán baba, ami bemutatja a palócvidék sokszínű öltözködési kultúráját a hétköznapitól az ünnepig. Az egykori tanító lakása pedig az oskola mesterháza és a régi iskolai élet világa, ahová bepillantást nyerhetsz, vagyis a 20. század elejé oktatás mindennapjaiba. De vár a legendák háza élethű viaszfigurák segítségével, ott a falu és a vár történeti legendáit idézik meg. A hollókői vár kiállításai, így például a vár történeti tárlat és fegyver kiállítás pedig a várban egy 3D-s animációs film. Ezen kívül az erődítmény építési szakaszait ismerteti meg a hollókőre érkezőket.
1: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaluzianából. Hallgassátok meg

Petőfi Rádió minden magyar és sok-sok felfedezésre váró hely az országban, amire a nyár szerintem tökéletesen alkalmas, több kiránduló tippet is mondok neked. Ilyenkor ebben az órában érdemes figyelni, például a Pipiske kilátót ismered? Sajószentpéteren 15 méter magas, 4 pihenőszintes, hogy a tetejére hány lépcső vezet nem árulom el, mert ezt mindig sokan szeretik megszámolni. Az építménye tetején, a legtetején 180 fokos panoráma tárul a látogatók elé, és a biztonságos nézelődést magasított üveg, illetve korlát garantálja. A város nyitottságát jelképezi egyébként az ide felvezető tanösvény és az épülethez kapcsolódó völgy felé forduló, lábaival a rézsüre támaszkodó híd is. A történelme során szőlő termesztéséről is híres egykori mezőváros Pince faluja, és az alatta elterülő pihenő park pedig hosszú évtizedek óta a város pezsgő társasági életének egyik kedvelt helyszíne. A Sajószentpéteren jársz, akkor ne feledd, hogy ott van például a Pitty-Palaty völgy, egy turisztikai fejlesztés keretében az ország első motorika park régióját alkották meg itt. Ez a szabadidős közösségi létesítmény valójában egy minden korosztály által használható egyedi játszótér, ahova csupa olyan fix vagy talaj felett kis magasságban kifeszített, lengő, egyensúlyozó eszköz telepítettek, melyekkel a motorikus, vagyis a kondicionális és koordinációs képességeink fejleszthetők játékosan. Ezek az eszközök annyi variációban készíthetők el, amennyi csak az ember kreativitása enged. Pipiske kilátó és az a fantasztikus motorika park, ne feledd, Sajószentpéteren vár. További egyéb érdekességek pedig itt a Petőfin, és persze a zenei kínálat sem utolsó. Nagy Bogi és Des előtt itt van a Bagosi Brothers

0: Des és Nagy Bogim, itt a Petőfin. Bogival majd hamarosan Szegeden is lehet találkozni, a színen lép fel, míg Des Kunfehértón, a Budapest Parkban, de majd Veszprémben és Egerben is látható, hallható lesz, csak úgy, mint például Dániel fia, aki budapesti nagy koncertjét tartja majd a Budapest Parkban. Szerencsére a hazai előadókkal itt a Petőfin is találkozhatsz. Óráról órára, percről percre, nos, a legfrissebb hírek után érkezik hozzánk Dániel fi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: 67,5% az minden mai válasz.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
3: Mi a határidő?
5: 20 év.
3: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Megkezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. Aláírásgyűjtés indult december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért. A napokban visszatér a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Összeütközött három kamion az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a főváros felé vezető oldalon. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik az autópályáról. A torlódás meghaladta a 10 kilométert. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét délcsomópontnál lehet az 54-es főútról. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 7-es főúton Velencén. A 48-as kilométernél megállították a forgalmat. Kerülni a közeli utcákon lehet. Baleset történt a 6-os főúton Bonyhád és Hidas között. A 161-es kilométernél a főutat lezárták. Kerülni a főút melletti szervízúton lehet. Kamionnal ütközött egy autó az 55-ös főúton a Kelebiai útelágazás és a Tompai körforgalom között. A 43-as kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Súlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvénymódosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap Magyarország és a rendszerváltás történetében. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is várják a javaslat támogatóit. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár. Ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. Az átadáson Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a cél növelni a termelést és a dolgozók számát.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat a zápor, zivatar a napos idő mellett. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hétfő délután 2 elmúlt és 13-a van, kicsit mint a péntek lenne ebből a szempontból, mert rengeteg baleset volt már az elmúlt időszakban, vigyázz nagyon magadra, légy figyelmes, nagyon óvatos. Dániel fővel indulunk, aki nagy koncertjét majd a Budapest Parkban tartja, de előtte Miskolcon is fellép, és itt nálunk a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: megy a vihar a szárnya.
1: Nincs megállás a hazai sztároknál, a Halott Pénz az EFOT után Kunfehérton, Siófokon, Debrecenben is koncertezik majd, és sokszor hallhatott természetesen még őket ma is nálunk itt a Petőfin. Ahogy Rózsa Magdét is, Magdénak két születésnapja van, az egyik az igazi a november 28-ai, amikor meglátta a napvilágot, a másikat 2006. május 20-át szintén tartja, akkor született újja, azt mondja, mert hogy ugye megnyerte a Megasztárt, és végre akkor lett közönsége, megnőtt a lelke, és megígérte, hogy ezentúl adni fog, már amit az ember ugye a hangjával adni tud. Na hát ez annyira sikerült, hogy rengeteg díjat is megnyert, a Prima Primicia, Máté Péter, Artisius, Hánoszoros Fonogram és MTV Music Awards díjas énekesnő, ezúttal itt nálunk most a Petőfin. Na, ezzel a dallal folytatja. Egyébként Magdival majd Zalaszabaron, Bodacsonyőrsön, Debrecenben, Egerben, Veszprémben is lehet koncertezni, bulizni, és most itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 13-a van, és bár nem péntek, mégis valami van körül a szem körül. Nagyon sok a baleset ma.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Nehézkes a Balaton felé való haladás az M7-esen, ugyanis történt egy baleset a 85-ös kilométernél. Lezárták a belső sávot, így az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már több kilométeres a tolódás. Két személyautó ütközött egyébként össze. Jóval több, három kamion és egy teherautó pedig korábban az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség továbbra is kitereli a járműveket az M5-ösről. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es számú főútról. Már 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy számolj mindenképp megnövekedett menetidővel, a baleset mögött bent rekedőktől pedig továbbra is türelmet kérnek. Az útinform.hu lehet továbbra is tájékozódni, illetve itt nálunk 0630 30 33 180 a számunk. Ha infód van, akkor jelez nekünk, hogy a továbbiakban is segíthessünk, SMS-ben is Viberen küldheted a részleteket.
2: Szevasztok, én Kéri

0: Lehetetlen. Semmi sem lehetetlen, sokszor hallottad bizonyára te is, beigazolódott, hogy látod 0-30-30-30-380, mindent jelez részletesen, SMS-ben, Viberen, például a közlekedési híreket is várjuk folyamatosan, Blanche pedig már is folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez volt egy kis délutáni sziesta itt a Petőfin Dévával, azaz Takács Dorinával, aki művésznevének korában a Védaszót szerette volna választani, de úgy érezte, hogy nem akar olyan művésznevet, aminek a tudása jelentése, úgyhogy megcsavarta a betűket, így fordult a Déva változat felé, amiről később megtudta, hogy több nyelven többféle jelentése is lehet. Ha neked eszedbe jutott, már is írhatod a 0-30-30-30-380 as számunkra egyébként. Déva az, akinek hát legalábbis egy korábbi interjúban mesélte, hogy észrevette, nagyon magányossá tette őt az okos telefonja, úgyhogy megszabadult tőle, azóta nem használja, és sokkal inkább fordít a figyelmet arra, hogy a barátaival ténylegesen találkozzon, ne csak az online felületeken. Te kibírnád, hogy nem tudsz percről percre, másodpercről másodpercre tájékozódni? Úgy éreznéd, hogy lemaradsz mindenről, ha például valaki olyanokat is követsz, akit be lehet, hogy nem ismersz, de mégis minden egyes pillanatáról tudsz. Na, ez egy kíváncsi érdekesség itt tőlem, úgyhogy ezt is megírhatod SMS-ben vagy Viberen. És közben egy másik érdekesség a mai nappal kapcsolatban, ugye július 13-a van, kézzel 1923-ban ezen a napon készült el a Hollywood felirat, a szórakoztatóipar szimbóluma. Ugye Hollywood feletti dombon sokan ezt látták, fotót is készítettek, úgyhogy ha te is köztük vagy, mellékeletet Facebook oldalunkon. Egyébként kezdett a szöveg eredetileg Hollywood Land volt, de az utolsó négy betűt az 1949-es felújítás alkalmával eltávolították. Na hát bármi egyéb érdekesség, ha történt akár ma veled, vagy az elmúlt napokban, amit szívesen megosztanál hallgatóinkkal, továbbra is az SMS és Viber számunkat tudom ajánlani, 0-30-30-30-380. Ide írd meg a részleteket, a hírek után pedig a biorobottal már is folytatjuk a Petőfit. Végén emlék lesz majd
1: belőled is, csak a képen szemugál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 67,5% az nem a jó válasz.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
3: Mi a határidő?
5: 20 év.
3: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40 az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
8: Vagy ki sem látsz a dugóból?
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
8: Ez a Petőfi Rádió.
9: Megkezdődött az országgyűlés a rendkívüli ülése. Újabb csapást mértek az orosz árnyékflottára az ukránok. A napokban visszatér a kánikula.
8: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Összeütközött három kamion az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a főváros felé vezető oldalon. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik a pályáról. A torlódás meghaladta a 10 kilométert. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét délcsomópontnál lehet az 54-es főútról. Két kamion ütközött az M1-es Győrt elkerülő szakaszán a 115-ös Győr-Székesfehérvár csomópont és a 119-es Arrabóna pihenő között. A 117-es kilométernél lezárták a külső sávot. A torlódás legalább 3 kilométeres. Két autó karambolozott az M7-es Balaton felé vezető oldalán, a 80-as Polgárdi és a 90-es Balatonvilágos csomópont között. A 85-ös kilométernél lezárták a belső sávot. Már 4-5 kilométeres a torlódás. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 7-es főúton Velencén. A 48-as kilométernél megállították a forgalmat. Kerülni a közeli utcákon lehet. Baleset történt a 6-os főúton Bonyhád és Hidas között. A 161-es kilométernél a főútat lezárták. Kerülni a szervízúton lehet. Kamionnal ütközött egy autó az 55-ös főúton a Kelebiai útelágazás és a Tompai körforgalom között. A 43-as kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Súlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A Fidesz és a KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Újabb csapást mértek az orosz árnyékflottára az ukránok. Éjszaka 15 járművet, köztük 7 tartályhajót ért találat, közölte az ukrán drónerők parancsnoka, aki szerint a múlt héten több mint 100 hajó ellen hajtottak végre eredményes légi csapást. A Krímben és Ukrajna más orosz megszállás alatti területein több energiaelosztó állomást is támadtak. Áfacsalókra csaptak le a fővárosi Nagybani piacon. Az adóhatóság szerint az érintett vállalkozás 3,7 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítható. Az Európai Unióból vásároltak nagy mennyiségben gyümölcsöt, jellemzően banánt, amit magyarországi és uniós partnereknek adtak el. Adófizetési kötelezettségüket fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal csökkentették, de a fennmaradó áfát sem fizették be. Az adónyomozók 7 gyanúsítottat hallgattak ki, 5-en szabadlábon védekeznek, 2 embert pedig őrizetbe vettek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: 9 párizsi olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíjra. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Molnár Attila 400-as futásával zárul majd kedden a 16. Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcstartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. A Nemzetközi Szövetség aranykategóriás versenyének mai sajtótájékoztatóján Spiriev Attila sportigazgató elmondta, a mezőny megüti a gyémátliga viadalok színvonalát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivolszki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétai versenyeznek majd, ami rekord a verseny történetében. A Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség július 28-ától teljes körűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a saját versenyein. Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a Nemzetközi Sportági Szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását. Az elmúlt 2 hétben Challenger tornán győztes Piros Zsombor 49 helyet javítva 120. pozícióba lépett elő a férfi teniszezők világranglistáján. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Többnyire napos idő lesz ma, legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar, a szél sok felé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És annak is most, hogy ilyenkor ára után már megjelenik az arcunkon, hiszen lassan kipörög a munkaidő, kitartás, bármit is csinálsz, de meg is írhatod 0630 30 30 380 a számunk. Gyerők napja a mai, úgyhogy róluk ne feledkezz meg, ölelgess meg őket. Boldog névnapot kívánunk minden mai ünnepeltnek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró

Petőfi Rádió, minden magyar. A folytatásban pedig már is érkezik hozzá Nyitrai Péter, azaz Snipe. Ez a szóló projekt nemrég indult, 4 év londoni producerkezés után egy kis lemezzel. És bár a hangzásvilág angol, abszolút tudatos döntés volt részéről, hogy magyarul ír. Igaz, az elején angolul kezdett minden, de mivel nem annyira foglalkoztatta a szöveg, inkább a zenére fókuszált, aztán egy idő után elkezdte zavarni, hogy mintha nem tudna annyira beleérezni az angol nyelvű számokba, úgyhogy elkezdett magyarul írni, ami eleinte eléggé félelmetes volt neki, de aztán azt érezte, hogy sokkal közelebb kerül hozzá a szám mondani valója, olyan, mintha belerakta volna azt a kis plusz dimenziót, amit úgy igazán szeretne végeredményként hallani. Hova meneküljek? Ez szaladod most tőle itt a Petőfi Night.

0: a tavaink víz, vagyis a vizeink hőmérséklete is, de azt gondolom, hogy most ez azért még jó kis frissítő, úgyhogy semmi paraszkodás. Itt a Petőfin pedig. Sorra váltják egymást a legjobb hazai előadók, és sorra váltják a zenei fesztiválok is ugye egymást, tehát szinte csak kapkodjuk a fejünket, hogy éppen hol és mikor találkozhatunk a kedvencekkel. De ezzel kapcsolatban bizonyára sokaknak már be van írva a naptárba a Kunfehér tó, legközelebb ott lesz, illetve most nálunk Young Fly-jal, itt a Kiskece a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kiskece lány a sötétben, bele vír a dráma hajtva.
1: Minden magyar.

0: szán az osztályos időszakban ilyet énekelni, kedves Bieber, szennyelnye, a felperzsel a szív, természetesen csak áttétesen, inkább erre gondoljunk, és a jó kis nyári fesztiválokra, amik sorra várnak minket. Egyébként nézem az előrejelzést, van esély kis csapadékra a héten, mindenhol természetesen ezúttal sem fog esni az országban, jelentősen mennyiség, csak lokálisan kis területekre koncentrálódva hullhat, az intenzíve gócokban viszont majd szerdán jégeső is hullhat, úgyhogy készülj erre, egyébként meleg lesz egész héten, 30 fok körüli csúcsértékekkel, és van egy népi jóslat mára, ami szerint ha dörög és villámlik, akkor ez lesz jellemző az elkövetkező 40 napban is. Hát én dörgést nem hallottam. Felhőség az viszont, mert úgy nagyjából az egész napunkra kihat. De nem itt a Petőfin, hiszen a változatos magyar zenei kínálat vár a továbbiakban is, úgyhogy mindjárt itt a Velhello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, 2 perc múlva pedig 4 óra, a Petőfi csúcsban Szikora Tomi lesz mostantól veled, lesz játék, Petőfi ajándékcsomagért készülj, számunk 0630303380, ha SMS-t vagy Viber üzenetet küldenél, de a további részleteket a játékkal kapcsolatban ő fogja elmondani, ez csak egy kis kiegészítés volt, hogyha szeretnéd informálni a közlekedési helyzetről, a délutáni csúcsban pedig mindjárt veled a Blaha Louisiana is, velem holnap Tali. Ott van a nap.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
5: Megkezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A főpolgármester szerint ideje lenne elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot. A napokban visszatér a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Összeütközött 3 kamion az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. A főváros felé vezető oldalon a forgalmat a 102-es kilométernél leterelik az autópályáról. A torlódás már meghaladta a 10 kilométert. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es főútról. 2 kamion ütközött az M1-est Győrt elkerülő szakaszán, a 115-ös Győr-Székesfehérvár csomópont és a 119-es Arrabóna pihenő között. A 117-es kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás legalább 3 kilométeres. 2 autó karambolozott az M7-es Balaton felé vezető oldalán, a 80-as Polgárdi és a 90-es Balatonvilágos csomópont között. A 85-ös kilométernél lezárták a belső sávot, már 5 kilométeres a torlódás. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 7-es főúton Velencén, a 48-as kilométernél megállították a forgalmat. Kerülni a közeli utcákon lehet. Baleset történt a 6-os főúton is Bonyhád és Hidas között, a 161-es kilométernél a főútat lezárták. Kerülni az út melletti szervízúton lehet. Kamionnal ütközött egy autó az 55-ös főúton a Kelebiai elágazás és a Tompai körforgalom között. A 43-as kilométernél lezárták a félút pályát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
5: A miniszterelnök szerint Súlyog Tamás államfő csak közjogi érvénytelenség esetén fordulhatna az Alkotmánybírósághoz az alaptörvénymódosítás miatt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, mivel ilyen helyzet nem áll fenn, a köztársasági elnöknek 5 napon belül alá kell írnia a menesztését is tartalmazó dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez ellene. Valótlannak nevezte és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök állításait az államfő az alaptörvény módosítással kapcsolatos jogköreiről. Súlyog Tamás szerint Magyar Péter állítása hamis, célja a közvélemény manipulálása és az államfői hatáskörbe történő beavatkozási kísérlet, amely sérti az alkotmányos rendet, közölte közösségi oldalán a Sándor Palota. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor a tűzijátékot, tette hozzá, most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai ünnepeken, lehetőleg örökre. Újabb csapást mértek az orosz árnyék flottára az ukránok. Éjszaka 15 hajót, köztük 7 tankert ért találat, közölte az ukrán drónerők parancsnoka, aki szerint a múlt héten több mint 100 hajó ellen hajtottak végre eredményes légicsapást. A Krímben és Ukrajna más orosz megszállás alatti területein több energiaelosztó állomást is támadtak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte napos, gomoly felhős idő várható, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar, a szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
1: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 4 után is számíthatsz ránk, a munkakedved igyekszem meghozni magyar zenékkel, de hogyha a szabadságot töltöd, akkor is számíthatsz rám. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan nyereményjáték következik. Nyerj egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot!
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenék.

0: hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről, hogy hol mi a szitu. Figyelem, több mint 10 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé, mert a 93-as kilométernél baleset történt. Három kamion és egy teherautó ütközött össze, tehát M5, 93-as kilométer súlyos baleset, itt csak egy sávon megy a forgalom, és körülbelül 10 kilométeres a dugó, aki teheti, inkább az 5-ös főúton tud kerülni. Baleset van a 6-os főúton is, Bonyhád és Hidas között, itt teljes útzárban a 161-es kilométernél, tehát baleset a 6-os főúton Bonyhád és Hidas között, illetve az 55-ös főúton egy kamion és egy személyautó karambolozott a 43-as kilométernél, a Kelebiai útelágozás, valamint a Tompai körforgalom között, éppen ezért itt a forgalom csak egy sávon halad, tehát baleset van az 55-ös főúton a 43-as kilométernél. És te merre vezetsz éppen, hová indulsz? Várom a közlekedési infód az egész országból, Tatáról, Nagykállóból, Pécerről. Hívj most, dolgozzunk össze, 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
4: Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mákasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

Rádió Minden Magyar. Játszunk egyet? Játszunk egyet! Petőfi Rádiós ajándékcsomagért. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez lehet a tiéd. Akkor, hogyha figyeled a zenék közötti felhívást, és hogyha meghallod, akkor várom az óra előadóját és a szám címét SMS-ben a 06303030380-on. Ha elég gyors vagy, visszahívlak, egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe pedig tér az ajándék. Igen, ilyen egyszerű. Fülej, a játék néhány perc és indul!

0: Ezibár, szerelemről szó sem volt. A Petőfi Rádióban minden magyar, és ez volt a délután nyerőzenéje, amely valakinek egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Lehet, hogy neked? Ha elsőként küldtél nekünk üzenetet a játék felhívás után a 0630 30 30 380-on, akkor mindjárt téged hívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Folyamatosan frissítjük a közlekedési infokat. Mi mindig több mint 10 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé, mert egy nagyobb baleset történt Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Három kamion és egy teherautó ütközött össze a 93-as kilométernél. Éppen ezért tehát több mint 10 kilométeres dugóban még most is az M5-ösön Budapest felé Kiskunfélegyháza és Kecskemét között történt baleset. Ami a főváros híreit illeti, a Kőbányai úton kifelé a Pongrácz út előtt balesetben sérült autók foglalják el a külső sávot. Koccanás történt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi út felé, az Üllői út közelében. Itt a belső sáv nem járható, és tart a helyszínelés, valamint a műszaki mentés a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban, ezért van tehát lassulás a környéken. Vigyázz magadra, számítok a további helyzetjelentésekre, a legfrissebb infokra, Agyhírt, Celldömölkről, Pápáról, Andor naktájáról. Csörges most 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Akinek

0: Én a Petőfi Rádióból csörgök, Szikora Tamás vagyok.
1: Ó, szia, én Kristóf vagyok.
0: Hello, Kristóf. Tudod, hogy hányadiként küldtél nekünk üzenetet?
1: Hát gondolom én voltam a leggyorsabb, hogyha hívsz.
0: Elsőként, úgyhogy bent vagy a játékban.
1: Ennek nagyon örülök.
0: Korábban már próbálkoztál, kérlek. Nyertél esetleg, vagy ez az első alkalom?
1: Ez az első alkalom, egy héttel ezelőtt próbálkoztam, de akkor nem sikerült.
0: Egy tízes skálán mennyire izgulsz?
1: Nem izgulok, de mondjuk, hogyha be kell így határolni, akkor azt mondom, hogy 5.
0: Mert akkor szerintem ezt lazán lehozod. Igen. Mondd kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét, mi volt az óra nyerő slágere?
1: Az óra nyerő slágere az Zanzibár, és a Szerelemről szó sem volt című.
0: Igen, tökéletes, és már csak a Petőfi Rádió szlogenje választ el téged a nyereménytől.
1: Hát ez nem nagyon könnyű, Petőfi Rádió minden magyar.
0: Tuti?
1: Igen.
0: Oké, akkor nyertél, gratulálok!
1: De király, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomagod, ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
1: Ennek nagyon örülök, tényleg, nagyon jó.
0: Mit csinálsz éppen?
1: Nagyon szeretlek, egyébként így tökre követlek TikTokon is, meg az egész műsorodat nagyon szeretem különben.
0: Na, hát ennek örülök, hogy akkor nap mint nap akkor velünk vagy itt a rádióban, meg a TikTokon is. Igen. És miközben hallgatsz most éppen, mi a program?
1: Figyelj, csak én nem olyan régen értem haza, és most itthon így lazulgatok, pihengetek, laptopozgatok, mellette pedig szól a Petőfi Rádió, és hát mondom, megpróbálok játszani.
0: Na, szuper. Nem tudom, belegondoltál-e már, de lassan a nyár felénél vagyunk. Mi volt az eddigi legjobb programod?
1: Az eddigi legeslegjobb programom az most volt szombaton, az EFOD Fesztivál. Imádtam, szerettem.
0: Na, mely koncertre tomboltál a legjobban?
1: A legeslegjobban Punani Masszívra. Én nagyon szeretem őket, és most láttam őket először, és tetszett nagyon.
0: Na hát akkor érezd jól magad, mert remélem, hogy még nagyon-nagyon sok ilyen programod lesz. Ezt kívánom, mi most a Follow the Flow-val bulizunk, a holnap küszöbén ezt fogom neked játszani, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm. Velem él az utca,
2: hajnalban elindul. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
3: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivodás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: láthatatlanul. A Petőfi Rádióban minden magyar. 5 után is számíthat rám. A következő dal azoké, akik ma azok helyett dolgoztak, akik szabadságon voltak. Ári Mafia bajnok, mindjárt a tiéd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Reklám.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
16: Ez a Petőfi Rádió.
17: Ma szavaz a parlament az alkotmánymódosításról. Közlekedési razzia volt a Tiszató térségében. A napokban visszatér a kánikula.
16: Petőfi Rádió. Közlekedés.
17: 3 kamion és egy teherautó ütközött korábban az M5-ös főváros felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik az autópályáról. A torlódás meghaladta a 10 kilométert. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét délcsomópontnál lehet az 54-es főútról. A kerülő úton, az 5-ös főúton is arra szólnak a járművek. Két autó ütközött az M3-as autópályán Miskolc felé, Füzesabony és Mezőkövest között. A 121-es kilométernél áll a forgalom, a torlódás már 3 kilométeres. Kamionnal ütközött egy autó az 55-ös főúton a Kelebiai útelágazás és a Tompai körforgalom között. A 43-as kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
16: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
17: A miniszterelnök szerint Súlyog Tamás államfő csak közjogi érvénytelenség esetén fordulhatna az alkotmánybírósághoz az alaptörvény módosítása miatt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a parlamentben hangsúlyozta, mivel ilyen helyzet nem áll fenn, a köztársasági elnöknek 5 napon belül alá kell írnia a menesztését tartalmazó módosítást. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez ellene, tette hozzá a kormányfő. Valótlannak nevezte és visszautasítja a miniszterelnök kijelentéseit az államfő az alaptörvény módosítással kapcsolatos jogköreiről. Súlyog Tamás szerint Magyar Péter állítása hamis, célja a közvélemény manipulálása és az államfői hatáskörbe történő beavatkozási kísérlet, amely sérti az alkotmányos rendet, közölte közösségi oldalán a Sándor Palota. Megnövekedett zajhatás várható a napokban több nagyvárosban és környékén honvédségi gyakorló repülések miatt. Mától csütörtökig este 6 és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében hajtanak végre esti és éjszakai repüléseket a pilóták éves kiképzési tervének megfelelően. A kecskeméti repülő dandár a lakosság megértését kéri. Közlekedési razzia volt a hétvégén a Tiszató térségében. A rendőrök több mint 800 embert igazoltattak. 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművőket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni és 26 közigazgatási bírságot szabtak ki, és 20 esetben tettek feljelentést. Egy tucatnyi eljárást indítottak a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt.
1: Petőfi Rádió időjárás.
17: Országszerte napos, gomoly, felhős idő várható. Ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tiszató 25 fokos.
1: A hírek után
16: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra után is együtt a Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Ha éppen strandon vagy, a lángososnál állsz sorban, számíthatsz rám a nyaralásod alatt is. A nyár kedvenceit indítom, itt a kezdés, az Airi Mafia és a bajnok.
16: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Jagger, Wings of Love, a Petőfi Rádióban minden magyar, pontosan 17:21 van.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Közlekedési infok a Petőfi Rádió hallgatóktól a Petőfi Rádió hallgatóknak, mert rengetegen együtt vagyunk utazás közben is. Például András csatlakozott hozzánk, ő küldött nekünk útinfót, hogy baleset van az M3-ason a 121-es kilométernél a határ felé vezető oldalon. Ez nagyjából a Miskolci, illetve a Füzesabonyi, valamint a Mezőkövesdi csomópontok között van. Baleset tehát az M3-ason a 121-es kilométernél, 4-5 kilométeres torlódásra készülj, hogyha az M3-ason tartasz és a határ felé vezetsz, a 121-es kilométernél, tehát baleset. Kerepes és Gödöllő között a 3-as főúton a Mogyoródi elágazásnál személyautók karamboloztak, itt a főúton a 25-ös kilométernél csak egy sávon megy a forgalom. Baleset van tehát a 3-as főúton Kerepes és Gödöllő között, illetve az 55-ös főúton összeütközött egy kamion és egy személyautó, éppen ezért a Kelebiai útelágazás, valamint a Tompai csomópontok között a 43-as kilométernél egy sávot lezártak, ezért van a környéken forgalomkorlátozás. Vigyázz magadra, várom a további közlekedési infokat az egész országból, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést akár Mezőkövesdről, Nyírbátorból, Dabasról, a Petőfi Rádió telefonszáma 061-759-6060, vigyázz magadra!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió minden magyar. Figyelem, újdonság ajánlat következik Rúzsa Magditól, aki hamarosan egy teljes lemezt villan majd. Addig is íme az előfutára ennek a korongnak. Következik az új dal, a Rúzs, amelynek a zenéjét és a hangszerelését Borlai Gergőnek köszönhetjük, a szöveget pedig maga az énekesnő írta. Hadd szóljon, Rúzsa Magdi, Rúzs, a Petőfi Rádióban egy újdonság ajánlat.

0: hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről. Figyelem, korábban egy nagyobb baleset volt az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Kiskunfélegyháza között. Jelentem, itt a forgalomkorlátozás már megszűnt, ugyanakkor a torlódás még aktuális, mindenképp plusz menetidővel tervez, akár az M5-ösön, akár az 5-ös főúton tartasz Budapest felé, mert korábban baleset volt Kecskemét és Kiskunfélegyháza között. Személyautók karamboloztak a 3-as főúton Kerepes és Gödöllő között a 25-ös kilométernél. Itt a forgalom csak egy sávon halad, baleset van tehát a 3-as főúton Gödöllő és Kerepes között. Ami pedig a főváros híreit illeti, tart a helyszínelés a Krisztina körúton a Dózsa-György térnél. Éppen ezért például nem csak nagyobb fennakadás van, hanem az 56A villamos is terelve a Hűvösföldy felé közlekedik. Várom a további közlekedési infokat, a legfrissebb helyzetjelentéseket országosan Bajnáról, Nyúról, Nagykállóból. Csörges most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg a legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

gyermekem három múlt, én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza

0: Dalai Szonders András, hazaérek majd. A Petőfi Rádióban minden magyar. Ha te is úton vagy hazafelé, akkor várom a közlekedési infód. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor, akár meglepetjük a névnapos jenőket, vagy a születésnaposokat is egy dallal. Írj 0630 30 30 380. Hat után itt a Valmar és Manuel közös dala. Éget a nap.
1: A víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag. A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
3: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
3: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
3: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Christopher Nolan filmje.
5: 8 éve, hogy Trója elesett. És ő csak nem 20 éve, hogy elment.
6: Odysseus halott.
5: Ithaka királya visszatér.
0: Odüsszeia. A mozikban.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint. Két termék vásárlásakor a 60 grammos Lay's sajtos chips 449 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
8: Ma dönt a parlament az alkotmánymódosításról. Letartóztatták a rendőrt gázoló Tolna megyei férfit. A napokban visszatér a kánikula.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Három kamion és egy teherautó ütközött korábban az M5-ös főváros felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik az autópályáról. A torlódás meghaladta a 10 kilométert. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet. Két autó ütközött az M3-ason Miskolc felé, Füzesabony és Mezőkövest között. A 121-es kilométernél áll a forgalom. A torlódás már 3 kilométeres. Kamionnal ütközött egy autó az 55-ös főúton a Kelebiai útelágazás és a Tompai körforgalom között. A 43-as kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Várhatóan a kora esti órákban dönthet a 17. alaptörvénymódosításról az országgyűlés. A tervezet egyebek mellett megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, és 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását. A Fidesz és a KDNP bojkottálja a módosításról döntő parlamenti ülést. Csúcs találkozót tart az Ukrajnát támogató úgynevezett tettekészek koalíciója Párizsban. A 37 ország vezetőjét, köztük uniós vezetőket, az ukrán elnököt és a NATO főtitkárát a francia elnök fogadta. Emmanuel Macron üdvözölte Európa stratégiai ébredését a béke érdekében. A csúcs találkozó célja Ukrajna további támogatása, elsősorban a légvédelem és a fegyvergyártásra összpontosítva. Továbbra is ég a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, feltehetően szándékos gyújtogatás történt. A tűz tegnap ütött ki, és gyorsan terjedt a kánikulában. Mintegy 900 embert kellett kitelepíteni a környékről. Az erdőtűz megfékezésére vízbombázó repülőgépeket is bevetettek. A 23 ezer hektárnyi erdőben, amely évente 15 millió látogatót fogad a francia főváros közelében, mintegy 800 hektárnyi terület vált a tűz martalékává. Az oltás napokig eltarthat. Itthon letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszegcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított és nem változtatott irányt. Elütötte a rendőrt, fékezés nélkül továbbhajtott. A rendőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A férfit egy napon belül elfogták, hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Kiderült az is, hogy ittas vezetés miatt el volt tiltva az autóvezetéstől.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
8: Országszerte napos gomoly felhős idő várható, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 6 óra van. Miénk a nyár itt a Petőfi Rádióban. Feltankoltam a legnagyobb hazai zenékkel. Ezeket játszom utazáshoz, vezetéshez, strandoláshoz. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdés a Valmaré és Manuelé. Itt az éget a nap.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Jude Law Vroom a Petőfi Rádióban, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha most indulsz valahová, közlekedsz A-ból B-be, akkor mint ahogy mindig, együtt vagyunk és dolgozzunk össze. Várom az infokat és mondom is ezeket az utakról 20 percenként ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, az 55-ös főúton összeütközött egy kamion és egy személyautó a Kelebiai útelágozás, valamint a Tompai körforgalom között a 43-as kilométernél. Tehát baleset van az 55-ös főúton, a 43-as kilométernél, ahol a forgalom csak egy sávon váltakozva halad. Korábban baleset volt az M3-ason a 121-es kilométernél a határ felé vezető oldalon. Itt a torlódás már megszűnőben van. Személyautók ütköztek Kerepes és Gödöllő között a 3-as főúton, a Mogyoródi elágazásnál, itt a 25-ös kilométernél még most is forgalomkorlátozás van, tehát baleset van a 3-as főúton, a 25-ös kilométernél. És még napközben volt egy baleset Kiskunfélegyháza és Kecskemét között az M5-ösön a főváros felé tartó oldalon. Itt már most megszűnt a forgalomkorlátozás, éppen ezért nagyjából 10 kilométeres dugó már felosztóban van, de mindenképp plusz menetidővel tervez, hogyha az M5-ösön közlekedsz, Budapest felé tartasz, és még Kiskunfélegyháza előtt vagy, mert itt korábban baleset volt a 93-as kilométernél. És te merre vezetsz éppen, merre indultál? Várom a közlekedési infokat az egész országból. Esztergomból, Zalakarosról, Kengyelről, hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Na és kinél hány fokot mutat a kocsi? Az ország észak-keleti részében most hűvösebb, ott csak idézőjelben 22-24 fok, míg a Dunántúl 30 plusz fokos. Várom az infokat, akár a fotókat Messengeren a Petőfi Rádió oldalán, most a halott pénzdala közben nem érintett meg. Ezzel lazulunk a délutánban.

minden magyar. Ha valaki éppen most a vízparton üldögél, bottal a kezében, vagy a hétvégén hódoltál a horgászatnak, akkor a következő sztorit hallanod kell, mert hogy elképesztő fogásról számolt be a palotási víztározó. Jankovics Krisztián egy 266 cm hosszú, 110 kg-os harcsát emelt ki a vízből. Igen, jól hallottad, 266 cm hosszú és 110 kilós harcsa. Hát nem csoda, hogy a palotási víztározó Facebook oldalán záporoznak a gratulációk, sok kommentelő szerint pedig Krisztián lett az év legnagyobb pecása. Hát erre tényleg nehéz lenne rácáfolni. Ha pedig te is éppen kapásra vársz, akkor kívánom, hogy legalább fel ekkora hal akadjon a horogra. Vétek lenne, nem a belga dalával folytatnom. Pontfénykép a

0: László Evelyn, nem az eseted. A Petőfi Rádióban minden magyar. Nézem az időjárást, hogy mennyire szerencsések azok, akik erre a hétre vették ki a Szabit. Egyelőre nem fenyeget minket újabb hőkupola. Meleg lesz a következő napokban, de nagy forróság nem várható. A csúcsértékek 30 és 33 fok között lesznek. Úgy tűnik, hogy majd a hétvége hozhat egy kisebb lehűlést. Jelenleg pedig Nyugat-Európában van mondhatni hőkupola, ott a csúcsértékek 35 plusz fokok. Hogy mizul az utakon, jövök a legfontosabbakkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, baleset van az 55-ös főúton. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze a 43-as kilométernél. A Kelebiai út elágazás, valamint a Tompai körforgalom között. Emiatt van tehát forgalomkorlátozás az 55-ös főúton a 43-as kilométer közelében. Több személyautó karambolozott Kerepes és Gödöllő között a 3-as főúton, a Mogyoródi elágazásnál, itt a 25-ös kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát baleset a 3-as főúton, a Mogyoródi elágazásnál, és még délután volt egy nagyobb, egy súlyos baleset az M5-ösön Budapest felé, Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a 93-as kilométernél, Budapest felé már megszűnt a forgalomkorlátozás, éppen ezért már nem kellett térned a pályáról, de még minimális a torlódás az M5-ösön Budapest felé a 93-as kilométernél történt baleset miatt. Vigyázz magadra! Számítok a további közlekedési infokra is országosan. Orosházáról, Makóról, Kiskunlacházáról. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat! És hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: A zenék útját pedig Nora Till újdonságával folytatjuk. Last Round Table.

0: Minden magyar. De hogy mi ezzel szóljon hét után? Rajtad áll a döntés, indul az élő kívánságműsor. Várom, hogy hívj 061-759-6060. Az első dalt Zita választotta a legjobb barátnőjének Petrának. Hősök Diaz rég láttalak. Ez valami célzás?
1: Lennék az idő ki megáll, hogy csak tegyük úgy, mint
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportrén nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg Spár Ázsia jászmin rizs, csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Elfogadta az alaptörvénymódosítást az országgyűlés. Varsóban hozza létre új központját az Európai űrügynökség. A napokban visszatér a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Frontálisan karambolozott két autó a 68-as főúton Nemeskisfalud és Szenyér települések között. A 64-es kilométernél félpályás korlátozás mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés 139 igen és 6 nem szavazattal. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A Mi Hazánk frakció szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. Csúcs találkozót tart az Ukrajnát támogató, úgynevezett tetrekészek koalíciója Párizsban. A 37 ország képviselőit, köztük uniós vezetőket, az ukrán elnököt és a NATO főtitkárát a francia elnök fogadta. A csúcs találkozó célja Ukrajna további támogatása, elsősorban a légvédelemre és a fegyvergyártásra összpontosítva. Varsóban hozza létre új központját az Európai űrügynökség. A szervezetnek több városban is vannak hasonló intézményei. A bejelentéskor elhangzott, az ország élen jár a biztonsági beruházások, a védelmi ipar és az űripar területén. Az Európai űrügynökség fogja finanszírozni az első lengyel űrhajót is.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: 9 párizsi olimpiai bajnok érkezik a Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíjra. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Molnár Attila 400-as futásával zárul majd kedden a 16. Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíj. A Nemzetközi Szövetség aranykategóriás versenyének mai sajtótájékoztatóján Spirjev Attila sportigazgató elmondta, a mezőny megüti a Gyémánt Liga viadalok színvonalát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd, ami rekord a verseny történetében. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes honlapján jelentette be, hogy újabb egyéves megállapodást írtak alá a játékossal. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. 8-at döntős Bondár Anna a romániai salakpályás női tenisztornán, mivel 7-5-6-4-re legyőzte a spanyol Sara Sorribes Tormót az első körben. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Országszerte napos, gomoly felhős idő várható. Ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra után te jössz, indul a kívánságműsor. Várom, hogy becsörögj, 061-759-6060 ez a kívánságvonal, vagy küldj ingyenes Viber üzenetet. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdés, Hősök, Diáz, rég láttalak.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Ha valakinek üzennél valamit, feldobnád a napját, akkor itt a lehetőség, várom, hogy írj. Sziasztok, anyukámat szeretném felköszönteni a 73. születésnapja alkalmából. Írja Tündi és Kati. Isten éltesse az ünnepeltet! Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk! Újabb születésnapi köszöntés, ezúttal Kis Jánostól, ő írt nekünk: Szia Tomi, ma vagyok 71 éves, ezért kérnék szépen egy számot, mert rengetegen köszöntöttek, akkor mi is csatlakozunk, és millió jót kívánunk az ünnepeltek! Erika a Vireg munkatársainak választott egy pörgős dalt, mert hát eléggé húzós hetük lesz. Anna Marinak, Edinának, a csajoknak és a fiúknak szóljon a következő zene. És még hogy kinek, azt már nem én mondom, hanem te, aki hívtál minket a 061-759-6060-on. Halló!
3: Szia Tomi, Moncsi vagyok.
2: Szia Moncsi! Mizu?
3: Éppen hazafele tartok, gondoltam, kérek magamnak valami jó pörgős számot.
2: Milyen jól teszed, és melyik számra gondoltál? Mi az, ami úgy megcsinálná az utadat vagy a napodat?
3: Mindegy, rád bízom.
2: Aha, lényeg, hogy pörgős legyen.
3: Igen.
2: Ma milyen napod volt egyébként?
3: Ma jó napom volt, igen. Dolgoztam egyébként, most meg hazafele. Úgyhogy most a háziakkal egy kicsit beszélgettem, aztán jó napom volt.
2: Aha. Mondd itt a melót, mindig csak a munka, mikor lesz egy kis pihenés, vagy valami kis feltöltődés?
3: Volt pihenés, szombaton voltam Badacsonyba, Delta koncerten, aztán másnap Vonyarton strandoltam, úgyhogy volt egy kis pihenés is.
2: Na, szuper, jól van. Hát akkor vigyázz magadra, én pedig elkísérlek, jó?
3: Köszönöm. Szia-szia!
2: Des, Pannonia. Ez a dal, amely megcsinálja most a hangulatot, akár vezetés közben, otthon, vagy mondjuk a kerti medencében. Te hol hallgatsz minket? Várom, hogy hívj!

ujját. De nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Csörgünk, halló.
3: Szia.
2: Szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Nimród.
2: Szia, Nimród. Mizu, mit csinálsz éppen?
3: Most jöttem edzésre.
2: És az öltözőben vagy, mert kicsit így visszhangzol?
3: Igen.
2: Milyen edzésed lesz?
3: Kickbox.
2: És mióta jársz boxra?
3: Tavaly óta.
2: Mit ad neked a box egyébként a mindennapokban?
3: Hát, jól.
2: Hogy magabiztosabb vagy tőle?
3: Igen.
2: És hányan jártok boxra? Vagy ez ilyen csoportos, vagy egyéni?
3: Valamikor sokan, valamikor kevesen.
2: És most hányan vagytok?
3: Hát mi ketten vagyunk itt.
2: Gyülekeztek, jönnek a többiek, gondolom.
3: Igen.
2: És jött az ötlet, hogy szeretnétek egy számot kérni?
3: Igen.
2: Kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Az Erik barátomnak.
2: Aki most ott van veled?
3: Igen.
2: Oké, srácok, jó edzés, és akkor meglepünk titeket.
3: Köszönjük.
2: Well, hello, rakpart, ezt indítom, és még kinek, kit köszönthetünk? Farkas Lászlóné Mariant. Boldog nyugdíjas éveket kívánnak a kolléganőid. Hát mi is nagyon jó pihenést kívánunk ezzel a dallal. A Petőfi Rádióban, az élő kívánságműsorban téged ünnep.

0: Majd megyünk ki horgászni.
1: Hallottátok, hogy most valaki fogott palotáson egy 266 centis halat, ami 110 kilós volt. Nem tudom, labdába tudnátok rúgni ezzel?
0: Persze, ezek mi leszünk.
1: Ja, ezek ti lesztek. Na hajrá, srácok, akkor sok sikert. Én pedig akkor küldöm a dalt, jó?
0: Rendben.
1: További szép napot. Nektek is, ciao. Viberen Attila üzen nekünk, ő kamionos, és éppen Csehországban hallgat minket. Attila, üdv neked! Neoton Familia nyárban. Estinál most hangulatot a Petőfi Rádióban, a Kívánság műsorban. És te, kinek üzennél? Hívd most.

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki hazatalál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki hazatalál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

0: 0-6-1-7-9-60-60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió. Hello, én Tomi vagyok, és te? Letette? Ki van a kettesen? Háló?
3: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hello, itt Tomi, és ott?
3: Hello, én Gida vagyok.
2: Hello, Gida. Milyen vagány neved van? Mondták már?
3: Ugye? Hát még nem.
2: Miből jött ez a Gida? Robert Gida, vagy miből?
3: Gedeon.
2: Jó, oké, akkor... Hello, Gida. Kinek szeretnél ma a zenét küldeni?
3: Hát drága jó barátaimnak szeretnék számot kérni, mert éppen a Petőfi Rádiót hallgatom, nagyban itt lent vagyok Balatonon, és néhány barátomra gondoltam, úgyhogy számot szeretnék kérni nekik.
2: Ezek szerint akkor nincsenek veled a spanjait?
3: Nem, most nem, most más gárdával vagyok, de ők Taksonyban vannak most.
2: Ja, akkor szerintem megvan, összeködlek titeket, mert az előbb a taksonyiak telefonáltak nekem, hogy pecáznak, meg fürödnek.
3: Akkor lehet, hogy ők igen,
2: na,
3: nagy valószínűség.
2: Akkor meg vagyunk, oké. Okay. Mit szeretnél a srácoknak üzenni?
3: Hát, hogy nagyon hiányoznak, nagyon szeretem őket, és örülök, hogy nekem vannak ők, mint barátok, és hogy görbüljön a bot, minél nagyobb hal. Nemrég fogtak ilyen nagyon nagy halat, 260 cm, valami ilyesmi volt.
2: Hát igen, pont ezt meséltem nekik most adásban, hogy most volt egy ilyen mondhatni rekord, mert 266 centis a kis harcsa, és 110 kilós palotáson.
3: De jó. Hát
2: és azt mondták, hogy ők ettől nagyobbat fognak fogni.
3: Azt a mindenit, de nagy képük van.
2: Úgyhogy várom tőlük a fotót majd a...
3: Igen, várom a fotót.
2: Na hát akkor küldünk nekik zenét, jó?
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Analóg Balaton könnyű, ez lesz mindjárt a tiétek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos magnélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen, mindig veled az úton. A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

kötsz, nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor, így számíthatsz rám a folytatásban is. Hanga írt nekünk: sziasztok, ma van anyukám be a születésnapja. Üzenem, hogy nagyon szeretem őt, ő a mindenem, és hogy mosolyogjon sokat, mert jól áll neki nagyon. Isten éltessen be a nagyon boldog születésnapot kíván a Petőfi Rádió. Köszönhetjük Zazi apukáját, aki ma lett 55 éves. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. És Zoli is választott dalt, azt írta minden amerikai autósnak, akik szombaton becsésre gurulnak a Brothers rendezvényre. Oké, 8 után tiétek az Ivan and the Parazol és a Dancer.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Elfogadta a 17. alaptörvény módosítást az országgyűlés. Több külföldi áldozata is van a múlt heti dél-spanyolországi erdőtűznek. Napos, gomoly felhős idő várható holnap is, de egyre melegebb lesz.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió,
0: hírek.
7: Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés 139 igen és 6 nem szavazattal. A Mi Hazánk frakció szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Azt is hozzátette, hogy a Tisza frakció még nem tárgyalt lehetséges jelöltekről. Sürgős helyett rendes eljárásban vizsgálja Sulyog Tamás indítványát a Velencei Bizottság. A szervezet közölte, a legközelebbi plenáris ülésén októberben tűzi napirendre az állásfoglalás megvitatását. A Sándor Palota szerint a köztársasági elnök álláspontja változatlan. A hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet, így a módosítás benyújtása előtt meg kellett volna várni a Nemzetközi Jogi Tanácsadó Szervezet véleményét. Több külföldi áldozata is van a múlt heti dél-spanyolországi erdőtűznek. Eddig 4 brit, 1 francia és 1 belga állampolgárt azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület átvizsgálása még tart. Múlt csütörtökön egy útmenti elektromos vezeték leszakadása miatt csaptak fel a lángok, amelyeket csak tegnapra sikerült megfékezni.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Fokozódik a hőség, holnap országszerte napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúl és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után...
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 után is folytatjuk. Az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Veled és velem. Hello, én Szikora Tamás vagyok. Várom, hogy becsörögj 061-759-6060 a telefonszám, vagy akár küldj ingyenes Viber üzenetet. Számíthatsz rám.
5: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Az én hívásomat pedig nem várják, pont ezért lesz meglepetés a dolog. Ha te is szeretnéd valakinek egy kedves szóval feldobni a napját, akkor add meg a címzett telefonszámát, én pedig rácsörgök. Reméljük, hogy felveszi a telefont. Most úgy tűnik, hogy nem jártam sikerrel. Erika Mezőkövesdről, a legjobb barátnőjének, Horváth Angélának Egerbe szeretnék küldeni a következő számot. Tegnap volt Angélának a születésnapja, és az üzenet az, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem vagy attól, hogy ritkán találkozunk. Annál nagyobb a szeretet. Nagyon hiányzol, és örülök, hogy mindig mellettem állsz és álltál. Küldi a következő dalt Erika Mezőkövesdről Angélának Egerbe. Éljen az ünnepet! Balkán VIP lombkoronák, ez a tiétek!
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét!

0: a hívásod.
1: És csekkolom az üzeneteket, amelyek a 06303030380-ra érkeznek. Például Tita Nilla a tesójának választotta a következő dalt, azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szeret téged. Bogi is csatlakozott a műsorhoz, akik táborban hallgattak minket, a szobatársaival, Mercivel, Angélával és Nikivel. Csajok, érezzétek jól magatokat a lovas táborban, a következő dallal megajándékozunk titeket. És ön még kinek játszom, azt már te mondhatod?
2: Ma van a barátomnak a szülinapja.
1: És hogyan ünnepeltek éppen?
2: Hát most elmentünk bowlingozni.
1: Bowlingozás közben pedig a Petőfi Rádiót hallgatjátok. Oké, rendelés felvéve. Figyelj, ez a dal lesz most a tiétek. Ki az, aki már ebből kitalálta, hogy mi következik a Petőfi Rádióban? Ebből már biztos megvan.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ki a következő? Háló, Petőfi Rádió.
3: Jó estét kívánok, Gábor vagyok.
2: Üdvözlöm, hallgatom.
3: No, hát sajnos kórházba beszélek.
2: Mi történt?
3: Hát szomnyoktörés.
2: Ajaj, ezt hogy sikerült összehozni? Mi történt pontosan?
3: Hát ez már régi, mert ezelőtt 4 évvel történt. A jobb lábomban a szomnyakban protézis van. Ebbe volt csavar, kivették, és most az utána valahogy megrepett, most meg el is törött. És most műtöttek meg, és sajnos most itt vagy szemben társaimmal. Van egy barátom, az most jött be.
2: Hú, hát akkor nagyon összejöttek a dolgok.
3: Igen, igen, vannak itten.
2: És mi az, ami kicsit megezem, jobb kedre deríteni önöket?
3: Hát valami jó zenét, hogyha tudná nekünk adni.
2: Természetesen.
3: Meg a nővérkéknek is, akkor nekik is küldünk egyet. Itt van 2 nővér, aki most éjszakás. Na meg minden betegnek, ha 2 tonok volt terembe.
2: Én mielőbbi jobbulást, gyógyulást kívánok, és akkor természetesen a következő dalt
3: játszom. Persze, nektek is a stábnak is egy jó zenét akkor, oké? Okay?
2: Köszönjük szépen, jó pihenést, gyógyulást! Viszhal!
3: Köszi szépen! Hello!
2: Iri Mafia, volt egy álmom! Ez a következő kedvencünk a Petőfi Rádióban a hétfő esti élő kívánság műsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A ma esti kívánságműsort Martina üzenetével zárjuk. Sziasztok, én a férjemnek szeretnék üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem, és köszönöm, hogy van nekem. Legyetek nagyon-nagyon sokáig együtt. Pár perc és indul a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig na nehogy holnap is lesz a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfit.

0: Wifi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Elfogadta a 17. alaptörvény módosítást az országgyűlés. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely. Napos gomoly felhős idő várható holnap is, de egyre melegebb lesz.
1: Petőfi Rádió közlekedés.
2: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés 139 igen és 6 nem szavazattal. A Mi Hazánk frakció szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Azt is hozzátette, hogy a Tisza frakció még nem tárgyalt lehetséges jelöltekről. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor arra, hogy elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok, fogalmazott Facebook bejegyzésében a volt kormányfő. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Este az ATV műsorában elmondta, javaslatot tett az új frakcióvezető személyére, de a nevét nem volt hajlandó elárulni. Az alaptörvény módosítását úgy értékelte, hogy az a választójog korlátozása, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Folyóba zuhant egy zsúfolt autóbusz elefántcsontparton. A balesetben legkevesebb 24-en meghaltak, 36-an megsérültek és többen eltűntek. Az utak és a járművek rossz műszaki állapota miatt az afrikai országban gyakoriak a halálos közúti balesetek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerülnek majd többek között a harangok, a mesék és Amerika is. Berec András, énekes, mesemondó, előadó művésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a népművészet világában fogunk kalandozni. Lesznek dalok, lesznek mesék, és lesznek különböző tánctáborok is, amik szóba kerülnek, és már itt ül velem szemben a stúdióban Berec András, énekes, előadó művész, mesemondó. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz
2: András. Én is köszöntöm mindahányótokat.
1: Egy titulust nem tettem hozzá, és akkor kezdjük azzal, ami aktuális, fotográfus is vagy. Pár évtizeddel ezelőtt még diák készültek, most meg fogod a kis telefonodat, és harangokat fotózol.
2: Igen, hát előbb lettem fényképezéshez közel, és kis fotós, mint énekes mesemondó. A Covid viszont újra fölébresztette bennem ezt a régi szenvedélyt, és az unalom volt az egyik legcsinosabb múzsám utóbb, amelyik homlokon csókolt. Úgyhogy öreg templom tornyokba sétálva felfedeztem magamnak a félhomályt, a 700 éves köveket, mind más, mind egyéniség. Elkezdtem fényképezgetni őket, filmezgetni, és normális, hogy vákum keletkezett. Egyre följebb kapaszkodtam, és mostani témámnál úgy egy olyan 4 éve elakadtam. Megláttam régi élő harangok fényjeleit a paláston belül. A nyelve vagy a harang szíve másképp egyik szebb, mint a másik. Nagyon szép elnevezése. Ahogy odaverődik rendszeresen, árkot válj a bronzanyagba, nem hagyja oxidálódni, és fölfénylik. De ha mondjuk 500 évig működik, akkor lenyűgöző ábrákat kaphat az ember. Ezeket fotóztam, és észrevettem, hogy valami az ölembe hult, ami sokkal több önmagánál. Jele annak, hogy még vannak ünnepeink, az idő halad, és ott van benne a történelmünk ezekbe a jelekbe. Van olyan, ami az Árpádház kihalásakor fölkerült a helyére, és még most is ott van. Ez önmagában is hihetetlen.
1: Merre felé vitt az utad, amikor ezeket a harangokat kerested, vagy kerested ezeket a harangokat, vagy csak megtaláltad?
2: Az első, az természetesen véletlen volt, és a megtalálás a fogalomba tartozik. Utána kezdődött a keresés. Észrevettem, hogy inkább félreeső falvakba találok én ilyeneket. Olyan harangokat, amiket megkerült a történelem, nem lett belőlük töltény, vagy nem lett belőlük ágyú, azok általában odább eső helyeken, sáros utak végén található. Egyébként legtöbb Erdélyből való.
1: Létezik még manapság egyébként ilyen, hogy harangöntés? Mert annak idején ugye még 200 évvel ezelőtt, 300 Árpád háza idejében azért rendszeresen foglalkoztak ezzel. Manapság egyébként az, hogy halljuk negyed óránként, óránként, fél óránként ezeket a bizonyos harangszavakat, az egy dolog, de hogy manapság létezik még ilyen, hogy harangöntés? Épül egy új templom, új harangot kell beletenni.
2: Igen, még ez létezik, nem sokan foglalkoznak vele, de ebben a témában például van egy nagyon érdekes fejezet, ami engem nagyon érdekel, hogy nem olyan nagyon régen még voltak vándorharangöntők. Hogy nézheted ki az az ember, aki az anyagot magával vitte, vitte a rezet, vitte az ónt, az olmot, olykor kis pici ezüstöt, ezt-azt. És járta vele az országot, hogy hé, emberek, nem akartok valami jó kis harangot. És ott szépen tanyát vert, és onnan nem mozdult el, mert egyszerűbb volt a harangot helyben megönteni a templom körül valahol. És egy utolsó ilyent úgy hívtak, hogy Csepei hiszem Ferenc, uh-huh. Csepei Ferenc. Én a szobrászoknak figyelmébe ajánlanám, mert kínálkozik, hogy szobor legyen, mégpedig bronzszobor legyen belőle. Vándor harangöntő.
1: Azt említetted, hogy kerested ezeket a harangokat, az elsőnél csak úgy megtaláltad. Pontosan tudtad, hogy milyen harangokat keresel, hogy hú, akkor én most egy 18. századit szeretnék, és azt csak nem tudom, Székelyföldön találhatom meg, vagy kalandoztál, és akkor az ottani harangot megnézted.
2: Hát most már csodálatos magyar szakirodalma van a harangoknak. Egy bizonyos Benkő Elek végig járta a tornyokat, lefényképezte, számon tartotta őket, vastag könyvbe foglalta, ezeket mind átolvastam. Tehát ahova egy idő után már mentem, azokat a harangokat én oda-vissza ismertem. Csak belül nem. Mert ekkora bolondja a fotoművészetnek, vagy egyáltalán az emberiségnek még nem volt, és ezt nem én mondom. Ezt fotós barátom mondta az egyik megnyitón, mert azt mondta, hogy a fotósok már szinte mindent lefényképeztek. Fényképek közt élünk, levegőben, víz alatt, ruhába, ruha nélkül, eszik, nem eszik, de ilyet, hogy valaki a harangokat belülről fényképezze, azt mondta, ez érdekes. Ekkor a bolond még nem akadt.
1: És pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy a harangokat úgy ismerjük, hogy akkor kívülről milyen ábrák, milyen motivumok díszítik, milyen formája van. De az, hogy belül mi történik benne, hogy az a bizonyos, nem tudom mi, valami, ami benne van, ami egyik oldalról a másikra csapódik, az milyen vájatot hagy, vagy egyáltalán van-e ott belül valami díszítés benne, hogy néz ki, színezett, nem színezett, rozsdás, nem rozsdás, ezt nem tudjuk szerintem.
2: Igen, hát mert nem is érdekes. Ez nem érdekes, nem véletlen ment el az emberiség emellett. Én azért kaptam vérszemet, mert úgy véltem, hogy nem a harangról szól az én fotósorozatom, hanem az időről és a történelemről. Amikor Kaliforniában éneket tanítottam, olyan szekvoia fák voltak körülöttem, Mendocinóba, ez a Sierra Nevada-nak a nyugati lejtője, amik volt olyan, ami 1500 éves. Volt olyan, ami 2000 éves. És volt olyan, amit el is fűrészeltek, valamikor elvittek, és mutatták nekem az évgyűrűket, hogy ide nézz, Andriskám, itt született Jézus, itt volt az angol forradalom, itt fedezték fel Amerikát. És ott az évgyűrű, és engem lenyűgözött. A harangokban, ha öregek, évgyűrűk vannak. A harang nyelve, ahogy a szélit üti, némelyik mutatja, hogy igen, itt a tatár kivonult. Itt bejött a török. Itt hazament a török. Itt jött Rákóczi, ott ment el Kossuth. És ezt, mint mondom, ezt a csodálatos évgyűrű rendszert, ami önmagában is gyönyörű, mert fényből és pompás színekből rakódik össze, ezekből csináltam én meg a magyar történelem évgyűrűit. Ezt rakosgattam én össze. És persze, hogy csak azokkal foglalkoztam, amik figuratíva, ami valamire emlékeztet. Mert csak úgy egy valamivel nem tudok mit kezdeni. De amivel Jónásnak a cethala van ott, vagy ott van egy útfélen heverő 4-5 ruhátlan árva ember, akik tűzfényibe ott vannak, s melegszenek, avval már tudok mit kezdeni.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Berec András, énekes, mesemondó, fotográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Berec András énekes, mesemondó, előadó művész, fotográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz!
3: Szervusztok, köszöntelek én is benneteket.
2: Most azokból kifolyólag beszélgetünk, vagy az az indítóka a beszélgetésünknek, hogy nem egy mesét mondasz majd el mindenféle zenei aláfestéssel valamikor 2 hét múlva, 3 hét múlva, nyilván ilyen is van, hanem hogy rengeteget fotóztál, harangokat belülről, harangok évgyűrűi, ilyen címmel van kiállítás a Műcsarnokban. Hogy ott a felkérés, hogy akkor legyen egy ilyen kiállítás Berec András munkásságából?
3: Érdekes a története. Gyulai Livius grafikus barátomnak egy kiállítását nyitottam meg. Már el is megcsodálni való, hogy nem művészettörténészt hívtak, hanem egy ilyen furcsa, meghatározhatatlan embert, azon a jogon, hogy jó barátok. Mi dolgoztunk együtt. Ő CD-imhez rajzolt sokat, meséimet szépen papírra vetette, tovább vitte a meséimet a papíron. És ahogy az úgy sikerült, hát így elkávézgattunk, mint ahogy mi is itt. És a kis okos telefonomon mutattam ezt, azt, amazt, és azt mondták ott az igazgatóságon, hogy nem gondoltam, hogy ebből kiállítást lehetne készíteni. És a lavina így indult el. Mutattam több mindent, végül a harangoknál kikötöttek, hogy ez érdekli őket.
2: Magad válogattad, hogy mely harangok belsejei kerülhetnek ki, vagy kaptál kurátort?
3: Hát elsősorban én válogattam ki, nekem határozott elképzelésem volt, de megmutatták, hogy a terem mekkora. Uh-huh. Én egy hatalmas termet kaptam. Én, aki életemnek, hát fél évvel ezelőtt még semmilyen kiállításom nem volt, és most megadta az Isten, hogy hát a Műcsarnok nem utolsó hely. Ott a Hősök terén. Angol fordítással ott már lehet halászni a látogatót. És ott mutattak egy akkora termet, hogy az én kiállításom kétszer belefér. És azt mondták, duplázzam csak meg az egészet. Így jött hozzá a fényjelekhez a torony, megkínálta magát, mert ez a csodálatos hangszer, ez a magasságban lakik, és el van zárva, ez egy titokzatos hangszer, sok minden miatt. Kínálta magát, hogy a torony félhomályban azokat a hihetetlen szépségeket megmutassam, nekem is nagy öröm, és a harangozókat is. Hát hiszen ők komponálják ezeket a fényjeleket akaratlanul. Ez azért is volt szükséges, mert mindjárt eltűnnek. Ott is a számítógép dolgozik, az okostelefon. Láttam olyat, hogy idős bácsi, két annyi, mint nekem. Olyan jókaszás, nagy, hatalmas kezű ember. SMS-t küldött a harangnak, hogy most már legyen szíves, ott el lehet jelezni. Tehát itt vagyunk. Harangozók fogyatkoznak. És ezért érdemes utolsó pillanatban rögzíteni ezt a mesterséget. Ez egy külön-külön fejezet, ez egy világegyetem.
2: Ha már arról beszélünk, hogy harangozók és harangozás, igen, ugye alapvetően negyed óránként egy kongatás, két kongatás, három kongatás, és aztán utána az órában pedig ahány óra van. Ilyen is van, meg olyanos van, hogy csak óránként ütik el a harangszavakat ezek a bizonyos harangok. Amikor készültek a képek, akkor ki kellett számolni az időt, hogy akkor most még mehetek, mert most még van 14 percem, és akkor nem fog a fülembe dörrenni a harangnak a hangja, vagy belefutottál egyszer. Kétszer.
3: A kérdés jó, veszedelmes mesterség, az első meg kell tudni, hogy lesz-e harangozás. Na most ezek a negyed óránkénti harangozások nem belülről történnek, hanem egy kalapács, amit az óra igazít a toronyóra, az kívülről koppintja meg. Az egy barátságos állapot. A veszedelmesebb, az ijesztőbb az, amikor azt hiszed, hogy nem lesz harangozás, bedugod a fejed a palásba, mint az asszonyok a fodrásznál, abba a hajszárítóba. Bebogyorított hajjal, s várják a csodát. Hát igen, ha bedugod, és megindul a harangozás, ott van 40 méter alattad, vagy 20 méter, 7 méter is pont elég ahhoz, hogy te több rádióbeszélgetést már ne csinálj. Tehát ez a minimum. Ez, tehát van ott mit. Aztán a deszkák is némelyik csak éppen úgy van oda téve, akinek tériszonya van, evel megint ne foglalkozzon. Aki megijed a denevérektől, bagolytól, sok galambtól, az is ne evel foglalkozzon. De én ebben belezúgtam a harangokba.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Beresz András, énekes, előadó művész, mesemondó, fotográfus. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: mesemondó, akinek mindenféle huncut, vagy pajzán, vagy gyerekeknek szóló, vagy felnőtteknek szóló, vagy népmesei elemeket, motivumokat, Magyarország bármely tájegységéről származó mesékből van tudománya, meg énekel is, és megnyílt a kiállítása a műcsarnokban, akkor a kettőt lehet-e vegyíteni. Berec András saját fotói mellett esetleg egy-két mese vagy dal elhangozhat-e ott a teremben?
1: A kiállításon és videókon lesz majd vetítés, és lesz miről. Tehát a harang adja magát, arról gyönyörű mesék szólnak a harangról. A harangot, ezt a csodálatos hangszert az emberiség kiszínezte. Olyan mesék virágzanak egész Európa kereszténység szerte, hogy ezzel külön érdemes foglalkozni. Ez egy kötetet megérne. Hát ebből valami biztos, hogy lesz.
0: Arra gondoltam, hogy olyan, hogy akkor betesznek mindenféle székeket, és a féle rögtönzött nézőteret csinálnak, és akkor te meg kiülsz eléjük. És ott elmondasz pár mesét egy ilyen egy órán, másfél órán keresztül, hogy akkor a kiállítás csak színesítése legyen egy Berec András estnek. Ilyen gondolat nem merült még föl?
1: Fölmerült. Meglátjuk, hogy lesz. Azt tudom, hogy majd a kiállításnak lesz egyszer csak zárása, hát az lehet, hogy az efféle lesz. Abban lesz ének is, mert harangról sok ének szól, és hát némelyik gyönyörű mese is. De kár volna elhallgatni a közönség elő.
0: Van kedvenc harang, András? Egy csomót befotóztál, meg egy csomó tornyot befotóztál, bejártad Erdélyt, meg nyilván nem csak Erdélyt, hanem különböző tájegységeken voltál. Volt olyan harang, vagy van olyan harang, amire azt mondtad, hogy hát ez sokkal csodálatosabb a többinél?
1: Hát mindegyiket kedvelem, de az első szerelem az kitörölhetetlen. Azt lehet, hogyha már az eszemet elhagyogatom szépen, mamut mondok hamu helyett. Azt még mindig látni fogom magam előtt. Az a bizonyos harang akkor öntetett, akkor született, mikor Vasco da Gama megkerülte Afrikát, és Indiára rátalált. Akkor öntötték ezt a harangot. Helyére tették, ahol most is ott van. Elkerülte a beöntést. Nem lett belőle ágyú, nem lett belőle puskagolyó. Azóta hívja az élőket, elsiratja a halottakat, szétveri a jégeső felhőket, mert ez aztán még egy érdekes fejlet. És csak lényegeset mond, csak időben érthető. És ez ott van, és ennek olyan gyönyörűségei vannak ennek a harangnak, ez az, amelyiken ruhátlan árvákot lehet látni, szorosan egymáshoz bújva, útfélen, olyan tűzfénybe, annyira plastikus, mikor mutattam festőművész barátaimnak, tűnődtek, hogy ez most akriltechnika, vagy olaj, vagy mi volna ez? Mikor mondta, nem, ez bronz. Ezt harangozók alkották. Ezt szeretem legjobban.
0: Csak a különleges harangok érdekelnek, aminek ilyen sztoria van, vagy valahol, nem tudom, Erdély, akármelyik zsákfalujában található meg, vagy azok a harangok is, amelyek legalább ennyire híresek, de sokkal inkább közzéérthetők, vagy hozzáférhetők, nem tudom, debreceni nagy templom harangja, a bazilika harangja itt Szilágyi Dezső téri templom harangja.
1: Igen, minden harangnak a története is nagyon érdekes, persze, amelyik nagyobb korú, annak még érdekesebb, mert sok titkot őriz. Hát itt vagyunk, akkor legyünk itt Budapesten. Margit-szigeten, a kis Szent Mihály kápolnának a tetejbe, ott van az a Budapest legöregebb harangja. 1400-as évek végéről való, azt elásták, mikor jöttek a törökök. Azért ásták el ott a barátok, hogy majd, ha elmennek a törökök, kikaparják, s megint szól. Hát nem mentek el. Úgyhogy az ott maradt. Várt. És az első világháború kitörése előtt körülbelül egy héttel. Itt egy olyan szélvihar volt, hogy a Margit-sziget fájnak a negyedét kidöntötte. És kidőlt egy öreg-öreg diófa, és a gyökereinél megtalálták ezt. Na most innentől neki még sok útja volt, de ma felkerült a Szent Mihály kápolnába,

0: és ott szólt gyönyörűen. Ezt egy szélvihar tárta fel. A másik, amit nagyon szeretek, a Szent István bazilikájé. Magyarország legnagyobb harangja, Szent István névre hallgat, majd 10 tonna. Hát az ő története, hogy a Bild Post nevű német újság olvasói, mikor olvasták, hogy a németek elvitték annak elődjét, a Szent Imre harangot, hogy töltény legyen, akkor összedobták szépen a pénzt, Passauba kiöntötték, leúsztatták ide, és ez Magyarország legnagyobb harangja. Ez a lelkiismeret harangja. Ezt német újságolvasók dobták össze. Lásd csodát, világ!
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Berec András, énekes, mesemondó, előadó, művész, icipici szünetet tartunk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Berecz András, énekes, mesemondó, előadó, művész, fotográfus, már megnyílt a műcsarnokban. A kiállítása címe az, hogy Harangok évgyűrűi. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Örvendek, én is köszöntök mindenkit.
1: Eleddig a harangokról, meg a kiállításról beszéltünk, meg a kedvenc harangokról, meg harangsztorikat meséltél, történeteket, és akkor most pedig egy kicsit más vizekre evezünk már topikok kapcsán. Többször fordultatok már, meg a tengeren túlon, ha már Vasco da Gamát említed, aki ugye másik irányba indult el, viszont te jó irányba fogsz elindulni, vagy fogtok elindulni, és akkor ott Amerikában történik majd valami, nem feltétlenül a harangokkal kapcsolatban.
2: Augusztus 2-ától tán egy hétig, lehet, hogy tovább is, Ohio-ban a Lake Hope mellett, szép neve van, a Reménység tava mellett van egy Itt-Ott nevű tábor, jó neve van, Itt-Ott. Ez az észak-amerikai magyaroknak kulturális tábora, gyermekek, felnőttek részt vehetnek természetvédelmi területen. Tó, erdő és nagyszerű épületek. Egyébként a kis harangkiállításomat oda is kiviszem. És onnan aztán, ha szerencsém van, még megy tovább kelet felé, New York felé. A tábor azért nekem többek közt azért jó, mert végre találkozhatok a fiammal is, ő táncolni fog, csinálunk majd egy közös műsort, lesz népzene, én szinte minden nap mondok majd mesét, éneket is tanítok, kirándulunk, úgyhogy azt hiszem, hogy sok titkom nem marad. Ott én kitárok mindent, amit a világról gondolok.
1: Visszajáró vendég vagy már Amerikában, többször igen, megfordultál az elmúlt években, évtizedekben.
2: Igen, hát ott kezdtem én a mesterségemet majdnem, mert amikor elhívtak, mint táncházban Itt-Ott éneklő ember, elhívott az Új Stílus nevű zenekar, hogy 3 hónapig minden nap előadást tartsak, ott Amerikában, New Yorktól egészen a nyugati tengerpartig, és onnan vissza, akkor már a munkakönyvemet el kellett kérjem. Addig én időszaki erdőművelő sétaútkarban tartó voltam. Onnantól kezdve pedig az volt beírva, hogy szabadúszó. Tehát ott kezdtem én tulajdonképpen. Éneket tanítottam, rádiófelvételeket csináltunk legalább minden második nap, és a világ legjobb koncert termeibe énekelhettem, ugyanúgy, mint kocsmákba, öregek otthonába, gyönyörű templomokba, olyan keresztmetszetet láttam én az amerikai társadalomról, hogy 3 hónap. Evel indult.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Volt olyan előadásod, állítólag több is, hogy szinkrontolmács fordította mindazt, amit te mondasz. Na most, hogyha az ember, nem tudom, hogy akármilyen tárgyaláson van, és akkor ott a szinkrontolmács lefordítja, vagy valaki beszédet mond és lefordítják, az egy érthető dolog. De amikor egy ilyen művészeti alkotás, egy mese a jó magad ízes beszédével előadásra kerül magyarul az anyanyelvedem, akkor az egy tolmács angolra, nem tudom, kínaira, akármilyenre, azt hogy tudja lefordítani?
2: Úgy, hogy a tolmáccsal összegyűl, kávét iszik, vagy ami a kezébe kerül, és elmondja, hogy mi a titok. Minden mondat mögött van valami, amit másképpen is meg lehet fogalmazni, de a lényege ugyanaz. Tehát nem rögtön mély vízbe lökni, hanem előtte hangszerelünk a tolmáccsal. Aki nem veszi észre, hogy kiül vele szembe, vagy nem kíváncsi rá, az ne nyissa ki a száját. Azt minimum, aki szólni merészel, nézze meg, hogy kihez és milyen alkalomból. Tehát nem olyan szavakkal állok elő, amik lefordíthatatlanok, hanem egy mese lényegét próbálom átadni. És ez már járható út.
1: Ezen a nyáron van még előadás? Azon kívül, hogy kiállítás a műcsarnokban, mentek majd augusztusban Amerikába. Itt-ott feltűnik-e majd Berecz András fesztiválokon, művelődési házakban, kisebb, nagyobb színpadokon, bárhol?
2: A hirtelen a Folli rezervátum jut eszembe, Folli Arborétum. Mostan Amerikánál leragadtam a rezervátumoknál. Igen, hát ott például mese szép hátteret kapok, már Balaton lesz mögöttem, ciprusfák, páfrányok, csodavirágok, és talán a teremtést fogom elmesélni ott nekik, hogy ahogy a mese tudja.
1: Utolsó kérdés a végére, András. Vannak még mesék, amik nem lettek felgyűjtve, amelyek valahol kallódnak, amiket még meg kellene találni?
2: Hát mese típus már nem nagyon. Úgy, mint ahogy az irodalom is ott valahol az agyaktábláknál véget ért. Onnantól már csak újra gondolja minden korszak. Mert már aztán az egy világon mindent leírtak a folyam közbe. A görögök, aztán az összes többi is körülbelül annak változatai. Na, de ezeket a változatokat meg kell becsülni. Tehát mesével is így van. Az már fő van gyúrva a Noé bárkájába. Na de hogy egyesek, hogy adják elő? Melyik rész domborítja ki? Mi az az új változat, amitől ott fölfénylik, mint az öreg harang? Az adja meg a súlyát és a szépségét, úgyhogy gyűjteni mindig érdemes. Ha nem nagy formátumú mesét tud egy illető, hanem mond valami viccet, de úgy, vagy tréfásan fogalmaz, oda kell dugja a fülét a mesemondó, mert azzal magát frissíti. Egy nyelvet kaptás két fület. Ha nem tudsz két annyit hallgatni, mint beszélni, kár, hogy kinyisd a szád.
1: András, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk. Kellemes, további szép estét kívánok.
2: Én is mindahányoknak, és köszönöm.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Berec András, énekes, mesemondó, előadó művésszel beszélgettem, a következő órában pedig Benedekfi Kata énekművésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A garázsból indult.
2: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország

0: napot. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Elfogadta a 17. alaptörvény módosítást az országgyűlés. Aláírásgyűjtés indult december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért. Napos, gomoly felhős idő várható holnap is, de egyre melegebb lesz.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés 139 igen és 6 nem szavazattal. A Mi Hazánk frakció szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is várják a javaslat támogatóit. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air október 25-től Oszló, október 27-től pedig az egyiptomi Marsálam is elérhető lesz Budapestről. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek hetente, míg a Vöröstenger parti városba hetente 2 járat közlekedik majd. Megnövekedett zajhatás várható a napokban több nagyvárosban és környékén honvédségi gyakorló repülések miatt. Mától csütörtökig este 6 és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében hajtanak végre esti és éjszakai repüléseket a pilóták éves kiképzési tervüknek megfelelően. A kecskeméti repülődandár a lakosság megértését kéri. Túlszámlázó dugulás elhárítókat tartóztattak le Pest megyében. A csalók interneten hirdették szolgáltatásaikat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valós ár többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót. 3 embert letartóztattak. A nyomozók várják további károsultak jelentkezését.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos idő várható holnap fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd a debreceni Csokonai Nemzeti Színház, Erdély és a hegymászás is. Benedek Fikata énekművésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: kalandal.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában, illetve a színház világában és kicsit Erdély világában is fogunk kalandozni, hisz már itt ül velem szemben a stúdióban Benedekfi Katalin, operaénekes, énekművész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy most akkor rád szakadt a nyár, és akkor évad vége, és nem foglalkozom semmivel, köszönöm szépen. Az énekórák sem érdekelnek, most a szerepek sem érdekelnek, hanem csak fekszem a különböző tavak partján és pihengetek?
2: Hát majdnem. Egyébként úgy voltam most ezen a nyáron, azt mondtam, hogy megvárom, amíg a lelkem egy kicsit utolér. Mert hogy annyi minden volt, és úgy kapkodtam a fejem, koncertek is, magánéleti problémák, már mint ilyen családi problémák, sajnos otthon édesapámat közben elvesztettük januárban, tehát hogy közben végig előadások voltak, utaztam rengeteget, közben iskola volt már, mint hogy mesterit csináltam Kolozsváron, és egyszerűen úgy mindig azt éreztem, hogy úgy úristen, na még egy koncert, még egy előadás, akkor valahogy szívjuk föl magunkat és menjünk tovább. Tehát ez nagyon-nagyon kemény időszakom volt, és most úgy
1: nem
2: próbálok.
1: Nem tud ez megterhelő lenni?
2: Iszonyú. Ez most megmondom neked őszintén, én azért egy jó pár év a pályámon vagyok, de ennyire kemény, ennyire lélekölő időszakom nekem még nem volt.
1: És igazából magadnak köszönheted, tehát hogy mondhatod azt egy akármilyen felkérésre, hogy köszönöm szépen, akkor ez nekem már nem fér bele, most nincs hozzá erőm. Másik oldalról meg az emberben ugye a művészjön kifejezés, az nem engedi azt, tehát hogyha szembe jön egy lehetőség, amit szívesen megcsinálsz, és a munkásságodat, a művészetedet meg tudod mutatni, akkor nem szívesen mond az ember nemet.
2: Hát ez is benne van persze, de amikor az ember le van szerződve egy színházba, és tudja, hogy előadások sorozata van, és bérletek, és tehát hogy még egy konkrétan például édesapám, amikor meghalt, jött a hír, pont premierre készültünk, és hazamentem, eltemettem édesapámat januárba, és rá 3 napra premierem volt. Tehát ott nem tudod azt mondani, hogy bocsánat. Persze van váltó, és de attól függetlenül nekem is ugyanúgy játszanom kellett, és hát én ezt nem kívánom azért senkinek se az ilyen állapotokat.
1: A saját dolgaidra gondoltam.
2: Persze, hát azokat lehet tolni mindenfele, de mondjuk például nagyon sokszor, hogyha szerződések vannak, vagy megvan az, hogy X időbe oda kell menni, és ezek már le vannak fixálva, akár előtte egy fél évvel, évvel. Az úgy sokkal macerásabb, meg például most is volt olyan, hogy valakit pont ebbe az időszakban valakit küldtem magam helyett egy másik helyre, mert pont nem tudtam elmenni. Persze ez is meg lehet oldani, de az az igazság, hogy pont ebbe az időszakban azt éreztem, hogy kell az, hogy főleg itt ebben a nagyon kemény feszített időszakban, hogy kell az, hogy egy kicsit másra koncentráljak, hogy ne otthon legyen annyira a lelkem, mert azt nem bírtam volna ki.
1: A terápia volt ez már?
2: Ez igen, nagyon kemény terápia, ami ugye átcsapott egy kicsit abba, hogy dolgozol, és egy idő után, amikor már úgy egyszerűen úgy kezded fölfogni magad körül a világot, és közben ugye több haláleset is volt a családomban, tehát 4 családtagomat vesztettem el úgy 25-6 hónap alatt, az úgy nagyon kemény a léleknek. És persze csinálod, és mész, és énekelsz, és próbálsz, és könyvbemutatókat tartottam, és előadás gyerekeknek, és nagyon sok mindent, és persze az rengeteg energia, de amikor egy ponton túl azt érzed, hogy úgy adnál, de hogy már nincs honnan töltekezned, mert már a tartalékaidat is lassan elhasználod, az egy kemény.
1: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy egy ilyen terhelt időszakban, amikor sok az előadás, és mindenféle ügyek vannak a háttérben, ilyen szomorú, sajnálatos események, akkor az ember honnan tud töltekezni? Nem az ember, szűkítsük le rád, Benedekfi Kata honnan tud töltekezni?
2: Hát megmondom őszintén, nekem például a segítség volt, hogy időközönként úgy kimenekültem a természetbe, tehát nekem az kell. Vagy például haza tudtam menni 1-2 napra édesanyámhoz. Vagy barátok, hál' Istennek nagyon fantasztikus barátaim vannak, és akkor időközönként így leültem velük, de az kellett, hogy akár egyedül kimeneküljek a természetbe, és mit tudom, akár ha másra nem volt időm, akkor elmentem normafára, és nem tudom, x órán keresztül kikapcsoltam a telefonomat, mindent, és akkor azt mondtam, hogy akkor most én vagyok és a természet. Tehát, hogy valahol próbáljak egy kicsit visszatöltődni, és úgy létezni a világba, hogy utána adni tudjak magamból.
1: Akkor vissza a legelső kérdéshez, amivel kezdtük, akkor most ennek megfelelően a nyár, akkor most -1 pörög munka szempontjából. Marad a magánélet és a töltődés.
2: Így van. Hát most abszolút erre koncentrálok, mert azt mondtam, hogy egy kicsit valahogy össze kell raknom magam. Aha. Rengeteg feladat vár rám, hál' Istennek, a következő évadba is, és most egyszerűen, ahogy mondtam, hogy megvárom, amíg a lelkem utolér. És töltődöm, vagyok a barátaimmal, beszélgetek, élvezem azt, hogy hol 40 fok van, hol 17.
1: Élvezed a 40 fokot? Mert ha 40 fokon, én menekülök. Nem teszem ki a lábam a lékont is helységből.
2: Hát figyelj, ahhoz képest, hogy egy nap 17, másik nap 40, tehát úgy meg kell szólnítod, hogy idén a nyár egy hétfő és egy keddi napra esett körülbelül. Szóval igen, és élvezem ezt a város, mert amúgy Budapesten imádok lenni, úgyhogy most abszolút ez az időszak van.
1: És ez lett volna a következő kérdés, hogyha már Budapestet említed, meg anyukádat említed, hogy meg Normafát említed, hogy akkor te most hol élsz? Te ilyen három laki vagy? Mert hogy Debrecenben egy lakás, Budapesten még egy lakás.
2: Máté Derecske, a párom, ugye, hogy még ott van. És akkor időközönként szokták kérdezni a barátaim, hogy ti hol laktok? Mindig mondtam, hogy hát úgy valahol az M3-as környékén. De igen, nagyon sokat utazunk, és szerintem azért ez is biztos, hogy nagyon-nagyon sokat kivett az energiáimból az, hogy rengeteget utaztam. Mm. Tehát időközönként azt mondtam, hogy Istenem, én annyira szeretném megélni, hogy egyáltalán legalább egy hétig ugyanabba az ágyba aludjak. Tehát, hogy ne kell állandóan kipakolni, bepakolni, és megszokni egy másik ágyat, egy másik környezetet, egy másik szobát. Szóval igen, ez azért fárasztó.
1: Haza milyen sűrűn tudsz menni? És egyáltalán még mindig az jelenti neked a hazát, Nagygalambfalva?
2: Hát, hogy milyen érdekes, hogy most már jóval többet éltem Budapesten, mint Székelyföldön, és a haza az valahol még mindig Székelyföld. De ezzel szoktam poénkodni, hogy hazúról haza, otthonról haza, itthon, otthon. Tehát úgy látod, nagyon jó, mert nagyon, nagyon sok otthonom van, és hál' Istennek mindenhol jól érzem magam. Sőt, most már Derecske is, meg Debrecen is valamilyen szinten az otthonom. De azért járok, főleg most, hogy ugye édesapámat elveszítettük, tehát úgy most egy kicsit anyukámat is úgy kell segíteni, meg vele egy kicsit lelkileg is, meg hát ugye neki is, ő is már idősebb. Tehát emiatt is egy kicsit így nagyobb a felelősség, hogy jobbat, vagy többet járni haza, többet otthon lenni egyáltalán a szeretteimmel, az fontos.
1: Az nincs közel egyébként. Tehát, hogyha beül az ember az autóba, akkor sok-sok órát kell ülni a kormány mögött.
2: Hát igen, és attól függ, milyen gyorsan hajtasz.
1: A szabály betartásával is nagyon hosszú.
2: Igen, szó szerint. Hát most már azért elég sok helyen vannak autópályák, úgyhogy bizonyos helyeken lehet haladni, de hát azért ilyen 8-9 óra között van ez a történet.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benedek Fikata, operaénekes, énekművész, előadó művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benedek Fi Kata operaénekes énekművészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Véget ért az évad, rád szakadt, ránk szakadt a nyár, a pihenés, a különböző kikapcsolódási lehetőségek, utazások, stb. Viszont az előző évad neked azért eléggé, mondjuk úgy, hogy teli volt. Debrecenben a Csokonai Színházban elég fontos szerepek hullottak rád.
2: Igen, János Vitéz, francia királylány, aztán Viktória volt, ugye a Carmen is volt, közben rengeteg koncerten volt, azon kívül hál' Istennek elég sok könyvbemutatóra hívtak, ugye, mert van egy jó kis könyvem.
1: Arra majd a későbbiekben
2: beszélünk. Jó, meg se szólaltam. Szóval hál' Istennek nagyon sok minden volt, próbáltunk, Pillangó kisasszony volt, azon kívül, hogy a színház különböző koncerteket tartott, külsős dolgok is voltak, amibe bekerültem, szóval jó kis zsufi évad volt, de nagyon élveztem, minden nehézség ellenére, szóval örültem ennek.
1: Ezeket hanyadik, már második, harmadik megjelenése Debrecenben a Csokonai Színházban?
2: Most kezdem a harmadik évadomat.
1: Már úgy értem, hogy az elmúlt évtizedekben, mert hogy ott kezdtem,
2: hát
1: sok
2: igen,
1: évvel ezelőtt.
2: Én valahogy mindig ilyen visszatérő történés voltam ebbe a debreceni közegbe, ugyanis ott kezdtem a pályafutásomat, még nagyon, valamikor nagyon régen itt a számításunk előtt, még a Szente Vajk, Sallai Nóri, tehát ez a korszak, úgy osztálytársak voltunk, és Csókos asszony, Ricca Macával debütáltam, és hát ilyen Peter Pan meg, tehát nagyon jó kis darabokkal, és akkor egy évadot ott maradtam, mert emlékszem, hogy lementem meghallgatásra, és négy főszerepet vágtak hozzám ott nagy hirtelen kezdő színészként, és akkor azt mondtam, hogy hát úristen, egy színész ebbe abszolút fejlődni tud, és akkor utána kerültem vissza az Operett Színházhoz, szinte meghallgatással, ugye, és akkor bekerültem a Róma és Júlia Dada szerepébe, aztán a West Side Story Anita, tehát, hogy Debrecenből jött kezdtem, és aztán rögtön feljöttem Pestre.
1: És akkor most már másodjára vagy harmadjára rész
2: hát
1: vissza?
2: Hát most már harmadjára vagyok ott tulajdonképpen. Igen, mert milyen érdekes, látod, mert mindig ilyen időszakokra, tehát, hogy valahogy amikor elkezdődött a színészi pályafutásom, akkor Debrecenbe kezdtem. Aztán amikor elkezdődött a klasszikus zenei, operai éneklésem, és meg külföldön is mindenfele voltam, akkor például a Magyarországon először Debrecenbe voltam, például akkor a Cerlinát énekeltem a Don Giovanniba, Medvecki tanár úr vezényelt, tehát egy fantasztikus időszak volt, és aztán persze jöttem, mentem megint mindenfele, és amikor azt mondtam, hogy hát ez egy jó lenne leszerződni, akkor volt egy ilyen lehetőségem és meghívásom Debrecenbe, csak hát ugye közben két év alatt három igazgatónk volt, úgyhogy nagy a fluktuáció.
1: És most akkor a Dani azt mondta, hogy akkor Kata, itt a papír, tessék szépen tagnak lenni?
2: Ja nem, hát tagnak hívtak le, tehát tagként szerződtem le, és ugye ez volt most már a második évadom, tehát annak idején engem a Szabó K. István hívott le.
1: És hogyha már említett, hogy Debrecen, aztán Budapest, ide azért tegyünk még pár színházat, mert hogy az elmúlt évtizedekben, nem mondok direkt évszámokat, szóval, hogy azért te pár színházban megfordultál.
2: Hát sok helyen voltam igazából.
1: Szolnok, Hevesi Sándor Színház, az már kicsit
2: Győrbe
1: máshol
2: voltam.
1: Szegedi Szabad, minden is volt.
2: Szegedén, így van, Szegedén például a Szerelmi Bájitalba az Adinát énekeltem. Győrbe ugye ez még egy ilyen műzikeles korszakon volt, aztán később visszatértem klasszikust is énekelni, például Gildát énekeltem ilyen koncert előadásban Rácz Rita a kolléganőmmel. Tehát, hogy nagyon-nagyon szép időszakok voltak ezek, és nagyon sokat jöttem, mentem, és ezt valahol én szerettem, az, hogy nem vagy úgymond tag, olyan nagyon nem utálnak még a kollégák. De azért jó, mert jókat játszol, jössz, mész, mindig tudod, feltöltődve energiadúsan odamész, és megcsinálod a dolgodat, és akkor mész is tovább. És ez például nagyon tetszett Kolozsvárba is, mai napig visszajárok Kolozsvárra, és ezt nagyon szeretem, hogy azt a fajta légkört egy kicsit vinni, valami újat, valami mást, közbe kapsz is valami teljesen más, mint ami a te világod, de hogy nem ott maradni, mert hogyha már sokáig vagy egy bizonyos helyen, akkor már kicsit nehézkesebb a légkör. Ez valahogy eddig egész jól kibekeltem. Most Debrecenbe ugye leszerződtem.
1: Azon gondolkodom közben egyébként, hogy azt mondtad pár mondattal ezelőtt, vagy pár perccel ezelőtt, hogy de jó lenne most már, nem tudom, 5 éjszakán keresztül ugyanabban az ágyban aludni is. Az eddigi életed pedig predesztinálta arra, hogy igazából úgy nagyon sokáig sehol nem voltál. Voltál, csak nem úgy, hogy akkor nem tudom, 10-15 éven keresztül pont ugyanoda tartozol, és ugyanabba a közösségbe játszod a megfelelő szerepeket, hanem hogy jöttél, mentél, ilyen szabadúszó élethez, de ugyanakkor, mint hogyha közben mégis vágynál az állandóságra, vagy ez csak az idő múlásával, és nem tudom, a bölcsesség megérkezésével jött el benned?
2: Igen, lehet, hogy öregszem, tudom.
1: Nem.
2: Az az igazság, hogy például ugye külföldön is voltam sokat, meg koncerteztem, és aztán egyszer csak eljött az az időszak, hogy azt mondtam magamnak, hogy én most már itthon szeretnék lenni, meg társat szeretnék, meg családot alapítani, és nem állandóan röpködni a világba, és egyszerűen szerencsétlen társaim azok azt se tudták, hogy szaladjanak utánam, és szétesett állandóan mind a kettőnk élete. Tehát, hogy azért hosszú távon ez nem egy túl jó történet. Tehát, hogy azért is mondtam, hogy akkor
1: megnyugodtál, kicsit nyugodtan mondhatjuk.
2: Igen.
1: Az évek, azok arra voltak, hogy akkor ott jönni menni kellett, és most meg már
2: anyukának van egy ilyen jó mondás, hogy mindennek megvan az ideje, mint a szalmakalapnak.
1: Most annak pont van egyébként.
2: Így van, most abszolút.
1: Említetted, hogy milyen szerepek, milyen feladatok voltak az életedben az elmúlt évadban Debrecenben. Ezek folytatódnak egyébként mindegyik a következő évadban szeptembertől?
2: Így van, tehát van, ami tovább megy, például a francia király Lenyán János vitéz, az tovább megy, Pillangó kisasszony tovább megy. Most a Viktória úgy volt, hogy most lesz a szabadtér Inmánon Debrecenben, de lehet, hogy az marad még tovább is a színházban, annak ugye a címszerepét éneklem a Viktóriának. És azon kívül meg lesz nagyon sok szép új feladat is, úgyhogy ezt is örömmel és szeretettel várom.
1: Ezt titok még, hogy milyen feladatok, vagy
2: egyetlen.
1: A Dani már kihirdette, hogy akkor így következő van. Benedek fi Kata fogja énekelni az ezt.
2: Az az igazság, hogy nagy öröm volt számomra, mert felkértek a Marica grófnő címszerepére, de ez most úgy néz ki, hogy csúszik bizonyos dolgok miatt, és átmegy majd a úgymond következő évadra, de közben meg van, ugye a Pillangó kisasszonyt mondtam, az megy tovább, János Vitéz megy tovább, és hát lesz évad végén tulajdonképpen a Vígözvegy, aminek a címszerepét éneklem, és annak nagyon örülök, mert azt már énekeltem németül is, magyarul is, külföldön is, itthon is, úgyhogy újra egy más világ, egy más rendezés, a Béres fogja rendezni, Béres Attila, úgyhogy ez is egy izgalmas feladat.
1: Hogy már tűnik, Kata, hogy téged ilyen non plus ultra szerepek találnak meg?
2: Hát én úgy vagyok feltolt, hogy nyitott vagyok a világra, a világ is nyitott rám, legalábbis bízom ebbe, és aztán ami megtalál, annak nagyon örülök, de ugyanakkor ez
1: jó,
2: is...
1: Jó, de egy vígözvegyre az ember nem mond nemet.
2: Hát nem, de azt mondtam, hogy ez már azért játszottam, és ezért igen. Ez már abszolút benne van a tarsolyomba, és nagyon örülök például annak, hogy ugyanakkor a Kolozsvári Magyar Opera, amivel azért elég úgy mondom szorosabb a kapcsolatom, az most visszahívott, és ott is például fogok Marica grófnőt énekelni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Még mindig Benedek fi Katalin, énekművész, operaénekesnő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: szörnyű.
1: Petőfi Rádió.
2: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
3: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Benedekfi Kata, operaénekesnő, énekművész, előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
4: Köszönöm, hogy itt vagyok, hogy beszélgethetünk.
3: A színházról beszéltünk, a debreceni Csokonai Színházról, illetve az ott lévő szerepeidről, mik voltak az elmúlt évadban, és mik lesznek a következő évadban. Szóval erről beszéltünk az elmúlt 10 percben, negyed órában. Folytassuk azzal, hogy tanítás-oktatás van-e még az életedben? Pár évvel ezelőtt volt, bekerültél bizonyos programba.
4: Így van, és mai napig ez van, és nekem ez ilyen életfeladatom is, hogy mindig azt mondtam, hogy annyi jó ember és annyi fantasztikus embertől tanulhattam az életem során, és akkor nekem kötelességem ezt továbbadni. Hát ha csak azt mondom, hogy tényleg dolgozhattam a Tokodi Ilonával, a Laki Krisztinával, mai napig a mesterem, a Hamari Júlia, aki ingyen bérmentve dolgozik velem folyamatosan is. És nem az a lényeg, hogy ingyen bérmentve, hanem az, hogy tényleg ott van bármifajta nehézség, kudarc, szomorúság, vidámság, bármi van az életemben, tehát ott van mellettem, és azt gondolom, hogy ez igen predesztinálja az embert arra, hogy ezt a fajta tudást, amit ő is megkapott ezektől a csodálatos és nagy nevű mesterektől, ezt tovább tudja adni. És azon kívül ugye van, tehát ez az egyéni történet, vagy mai napig is van egy-két vagy fiatal, aki kollega is például, aki megkeres, hogy segíts és taníts, és akkor mondom, figyelj, nagyon szívesen gyere, nézzük meg, hogy mi az, amit tudok veled megoldani. De hogy nekem ez nem a pénzről szól egyáltalán, sőt, ilyen szívesen segítek kollégáknak, hogy megkeresnek.
3: Hogy néz ki az, amikor Benedekfi Kata ilyen továbbképzést idézőjelben tart valakinek? Ez ilyen klasszikének, hogy akkor mendegél a mandarin, na-na-na-na-na, vagy ez már nagyon stílusra, meg előadásmódra megy.
4: Olyan érdekes, mert ugye mivel a Hamarival dolgoztam a legtöbbet, tehát ugye az ő világából indulok ki. Természetesen van nagyon sok fajta technika, amiket tanultam különböző mesterektől, akár külföldön, akár itthon magyar mesterektől is. De hogy mindig az embert figyelem. Tehát, hogy nem azt nézem, hogy most van egy skála, és akkor azt mindenkire ráhúzzuk, mert ha akarja, hanem azt tessék végigcsinálni, hanem, és ezt a Hamaritól tanultam egyébként, hogy maga az embert nézett ott, hogy mi hol vannak az elakadásai, és akkor ahhoz képest, tehát, hogy őt tanítani, nem darab-darab, hanem egyszerűen vele beszélgetni, és olyan érdekes, mert nagyon sokszor egyszerűen azáltal, hogy mondasz neki egy pár mondatot lelkileg, vagy egy kicsit felszabadítasz bizonyos gátakat, onnantól kezdve kinyílik a világ, és ugyanakkor azt is meg tudja csinálni, amiről azt gondolta, hogy esetleg addig fogalma nincsen. És nekem, mit tudom, én nem nézem az órámat, hogy most 50 perc, vagy 60 perc, és akkor hello, szia, jöhet a következő, hanem úgy így belefeledkezek a világba, az életembe, és valamikor még 2 óra eltelik, és még mindig nem tudom, megnézünk bizonyos skálákat, bizonyos részeket, szétszedjük azt a zenei részt, akkor újra, akkor beszélgetünk róla. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy maga ez a fajta tanítás sokkal közelebb áll hozzám.
3: Kicsit erről a sztoriról nekem az jutott eszembe, nem tudom, visszamehetek-e eddig, vagy hoztatok-e ilyen hasonlítást. Te nyilatkoztad valahol, állítólag volt ilyen, hogy amikor kicsi voltál, mégis verset mondták, akkor a nagybátyád mondta, hogy énekelni tudsz-e, mert igen, ha igen, akkor belőled énekes nő lesz.
4: Igen. Ha. Igen,
3: az Kádi ugyanilyen löket, egy ilyen mondat a Kányádi Sándortól.
4: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen van az életünkben, és hát nézd, azért ez a színházi szakma azért elég kemény világ, vagy hát elég sok stressz éri az embert, elég sok görcsösség belénk ivódik, ha akarjuk, hanem, és néha azt is elfelejtjük, hogy hívnak. És hogyha valaki, de és tényleg, tehát magamon sokszor észrevettem, hogyha egy olyan közegbe kerültem bele, hiába tudtam egy csomó minden technikailag nagyon jó, de egyszerűen, hogyha lelkileg nem vagy olyan állapotban, vagy beszól valaki ott, vagy, és ezzel nem tudsz te úrrá lenni, akkor azt is elfelejted adott esetben, hogy hívnak. És persze utána összeszeded magad, és kimész a színpadra, és megoldod jól, de azért nagyon sok ilyen lelki történet van e mögött, amin azt gondolom, hogy elsődlegesen ezeket kell feloldani.
3: Ha ilyenek vannak a te életedben, akkor te mihez nyúlsz? Vagy mi az, ami tud segíteni? Vagy ki az, aki tud segíteni egy-két jó mondattal?
4: Hát az igazság, hogy mai napig vannak ilyenek, főleg tehát a saját anyaszínázomban is ilyen feszültségek bizonyos emberek kell, de nem is az a lényeg, hanem mindig azt mondom, hogy ezeket az embereket valószínűleg azért küldő jó Isten, mert valamit meg kell tanulnom általuk. Tehát ő valamilyen szinten tükröt tartanak, vagy változtatnom kell nekem is bizonyos helyzeteken, vagy meg kell erősödnöm. Hát aki nekem a mesterem, az nyilván a legfontosabb. Tehát az, hogy azon kívül ki mit mond és mit nem mond, az egy harmadlagos történet. Tehát mindig az a fontos, hogy a mesterem mit mond, és hogyha ilyen nehezebb helyzetbe kerülök, akkor mindig. Tehát én azért magammal szeretek beszélgetni.
3: Többen vagyunk ezzel így. Igen.
4: És igen, megbeszélni.

0: tudom, bármit, és mondd elő, mi a bajod? Ne piszkálj folyamatosan, mert nem tudom, lehet, hogy neked jó, de nekem ez rohadtul nem jó. De ezt nem szereti.
1: És onnantól már nincs is bajod.
0: Ja, és semmi bajom veled, hát ne viccelj. De egy darabig persze megint nincs, utána megint a hátadba adöfi a tör, de hát ez nem tudom, hozzá kell szokni.
1: Színházon kívüli feladatok most a nyárra, vagy a következő évadra vannak már, mert mindenféle koncertek is színesítik a te pályádat.
0: Folyamatosan persze most is nyár vége fele is vannak koncertek is, amik ugye nem a színházhoz kapcsolódnak. Erdélybe is megyek haza fellépni, lesznek továbbiakban ismét ugye a Dériné programon belül ezek a beavatók, tehát a gyerekeknek, amit tudja, vannak a személyes órák, amikről beszélgettünk, de azon kívül kis gyerekekkel dolgozom, illetve meg gimnazistákkal, tehát ilyen opera beavató műfaj keringő népdaltól az operáig, ahol egy zongoristával és egy drámapedagógussal dolgozom, tehát azok mennek tovább folyamatosan. Van ugye a könyvem, amiről nem tudom, hogy most lehet-e beszélni.
1: Majd fogunk, nyugi. Most tehát még egy ilyen színház.
0: Igen, ezek is, és de hogy színház mellett megyek hegyet mászni.
1: Erről is
0: nekem ez most úgy beakadt, és most úgy döntöttem, hogy emelem a tétet. Úgyhogy, és a legfontosabb az, hogy egy kicsit most szedjem össze magam, töltekezzek föl, kicsit legyek a barátaimmal, élvezzem az életet végre, az, hogy süt a nap, vagy éppen nem tudom, 17 fok van akár azt is.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benedekfi Kata, operaénekes, énekművész, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benedek Fi Kata operaénekes énekművészül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek újfent itt nálunk, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy beszélgethetünk.
1: Folytassuk újra azzal, hogy pár évvel ezelőtt egyszer úgy jöttél ide be hozzám, hogy akkor az az újdonság Benedek Fi Kata életében, hogy itt ez a törékeny hölgy, aki fölmegy a színpadra és leénekli a csillagokat az égről, fogta magát, felvette a túracipőt és megmászott egy egyet. És ebben úgy benne maradtál.
2: Hát az az igazság, hogy én már azért tínédzserkorom óta mászok hegyeket, tehát, és csak volt egy időszak, amikor úgy kimaradt, mert közben mindenfele jöttem, mentem a világba, és azt nem nézték volna jó szemmel, hogy éppen való kitöröm a nyakam egy koncert előtt, és kimaradt a Negoi nekem, Románia, hát, illetve Erdély egyik Erdély legmagasabb hegye tulajdonképpen, 2535, de hát ez egy nagyon kemény terep, tehát az úgy próbára teszi még az Alpokba járó túrázókat is, és akkor én úgy eldöntöttem, tudod, hogy így Móriczka eldönt, hogy hát akkor hús, szaladjunk fel rá, és ez a tavaly sikerült, és erre nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén emeltem a tétet, és most Ausztriába megyünk Alpokba, 3016 méterre. És nagyon várom, tehát abszolút izgatott vagyok.
1: Az van ezzel, hogy ez nem lehet csak úgy, hogy az ember gondol egyet, és akkor nem tudom, fogja magát, fölveszi a túracipőjét, meg a kis botját megfogja, és másnap elindul, és megcsinálja. Erre fel kell készülni.
2: Hát erre abszolút, igen. És amúgy az érdekesség az volt a például Negoinál, hogy előtte pont volt egy ilyen covidos történetem, még mindig ugye itt van a covid közöttünk, és minden bajom volt, tehát a csípőm tönkre ment, alig tudtam menni, stb. És kőkeményen jártam gyógytornászhoz, és akkor egyáltalán először csak járni megtanultam normálisan, aztán egy kicsit kocogni, aztán futni, aztán edzések, stb. És egyszerűen tudatosan készültem arra, hogy én hegyet fogok mászni, és most ugyanígy vagyok ezzel tulajdonképpen, hogy edzek tudatosan, az étkezésemre próbálok odafigyelni, hát egyáltalán az egész történetre, hogy ez működni tudja.
1: Ez mikor történik, meg mikor mentek?
2: Augusztus 20 és 24 között.
1: Mennyi idő alatt tervezitek? Vagy reggel elindultok, 8-kor, hát és azért este 6-ra már meg is érkeztünk, hello!
2: Nem, azért ez egy többnapos történet, mert ugye először, most ott azért egy kicsit jobban ki van építve az egész környék, és vannak felvonók is, tehát hogy autóval fel tudunk menni egy bizonyos pontig, aztán felvonóval a menedékházig, és aztán onnan úzsgyi neki.
1: Csúcstámadás.
2: Igen, és aztán onnan persze vissza, aztán ott meg is szusszalunk egyet, és akkor úgy jövünk visszafele.
1: Ez lesz tehát augusztusban, mentek egyet mászni, illetve a nyáron még azért más is történik, vagy a nyáron történik, hogy újra nekiállsz, és akkor írsz mindenféle betűket szóvá és mondatokká kerekítve.
2: Az az igazság, hogy nagyon sokan kérdezték például azt, hogy a könyvnek folytatása, ugye van az Egy csipet nyerdi című könyvem, és hogy annak folytatása hogyan és miként lesz, és én azért örülnék, mert már régóta fejemben van, hogy ez egy ilyen cím, hogy mama klasszikus, mint például ilyen mondásai vannak, hogy mindennek megvan az ideje, mint a szalmakalapnak meg, tehát hogy a nyulat bokrostól lövi, meg olyan hideg van, hogy a kutya eltörik a kanyarba. Szóval, hogy vannak ilyen vicces erdélyi székelyföldi mondások, és anyukámnak meg aztán igazi tipikus székely asszony, és nagyon jó sztoriai vannak, és akkor meg rengeteg nótát, meg rengeteg népdalt ismer, olyat is, amit én próbáltam itt egy pár szó felénekelni, de nem ismert a zenekar. És akkor arra gondoltam, hogy ezt egy kicsit összegyűjtöm ilyen csokrokba, és egy-egy helyi receptet, mert az nagyon megy, tehát azt nagyon szeretik a helyi recepteket, meg egyáltalán a helyi ízek világát, és akkor egy ilyet összerakok.
1: Akkor ez igazából a féle, nem tudom, interjú kötet anyukáddal?
2: Hát valahol persze, mint az ember mindig egy kicsit hazabeszél, természetesen, mert ő abszolút ő a kiinduló pont, de nekem terve van még az is, hogy akár Gyergyó környékén is van egy ilyen bácsi, akik nagyon-nagyon szeretek, és neki is ilyen nagyon jó sztoriai vannak, és akkor egy kicsit, tehát hogy nem csak anyukám, természetesen anyum lenne valószínűleg fővonal, de hogy egy kicsit a helyi embereket is úgy megkérdezni, és olyan történeteket, olyan sztorikat, ami ilyen viccesek, de ugyanakkor a mai világban is abszolút megállja helyét.
1: Hát akkor hazaköltözöl egy-két-három hónapra, addig felfüggeszted a kis munkásságodat Debrecenben a Csokonai Színházban, és akkor élsz közöttük, felveszed a beszélgetéseket, és aztán már csak le kell érni.
2: Hát az a szerencsém, hogy azért én például most nyáron is, amikor megyek, akkor én azért ilyenekkel már dolgozom. Aha. Sőt, hát ugye rengeteg...
1: Ja, hogy már benne vagy az alkotási folyamán.
2: Abszolút, tehát én mindig úgy vagyok, hogy képzeld, ha hazamegyek, és akkor anyum valamiről sztorizik, én automatikusan bekapcsolom a telefont. Vagy énekel valamit, és akkor felveszem, és nekem rengeteg ilyen anyagom van, hogy abszolút már nagyon sok minden megvan, és akkor ezekből már lehet szemezgetni. szeretni válogatni ügyesen.
1: Kicsit még vissza ahhoz a bizonyos kitételhez, ami benne volt az iménti mondataidban, hogy receptekkel megfűszerezve. Az erdélyi gasztronómia, csúcsgasztronómia, nagyon szeretem, gyönyörű ízek vannak, Kövi Pál nagyon jó könyvet csinált annak idején róla.
2: Igen.
1: De hogy arról szerintem mi még nem beszéltünk, hogy neked mennyire van benne a gasztronómia az életedben. A aktív résztvevője vagy úgy, hogy fogyasztod, vagy úgy is, hogy akkor Benedek Fükata beáll a konyhába, és akkor csinálja, amit kell.
2: Hát képzeld el, az az igazság, én nem vagyok egy nagy szakács, azt én ugye elmondom magamról, de nagyon szeretek egy csomó mindent. Viszont ezáltal, hogy szeretem, meg nagyon sokszor vannak vendégek nálunk, ezért aztán nagy elánnal nekifogok, és akkor megcsinálom. Sőt, annyira képzeld, hogy amúgykor a tévébe is meghívtak, és bárányt sütöttem, ami azért nem egy egyszerű történet, és nagyon jól sikerült, úgyhogy abszolút az a fajta világ, amit otthonról hozok, meg amit anyukámtól is tanultam, én azokat mindig kipróbálom, megcsinálom, és általában nagyon jó sok szokott sikerülni, úgyhogy hát fejlődőképes vagyok, és ennek nagyon örülök, hogy és a barátaim azt mindig szeretik, úgyhogy ez jó.
1: Tervek vannak, olybá tűnik, tehát, hogy akkor jönnek majd az újabb szerepek a következő évadban, most éppen a könyvön dolgozol, mentek hegymászni, és emeled a kezed, hogy valami még kimaradt, igen.
2: Igen, mert azon gondolkodom már egy ideje, hogy szeretnék egy olyan előadást, ami úgy mond, amit én egyedül, tehát egy önálló estet. És most éppen anyagokat gyűjtök művészekről is, tehát most azon gondolkodok, hogy csak egy művésznek az élete, vagy egy kicsit így a történelmen átvonultatni egy fiktív sztorit, úgyhogy most ebbe vagyok bele szerelmesedve teljes mértékben, úgyhogy most gondolkodok szövegírókon, rendezőkön, tehát hogy egy abszolút egy különálló előadást, egy zongoristával, egy valami nagyon, nagyon jó pofa ötletet így összerakni.
1: Ilyen különlegesség volt már az életedben, csak az elég régen volt, amikor ugye a nagybátyáddal volt közös estetek.
2: Így van.
1: Ugye?
2: Hát az abszolút egy kuriózum volt, hogy ő a verseit mondta, én meg operákat énekeltem. Hát sajnos az már nem jöhet vissza, de hogy valami, egyébként azon gondolkodtam, hogy mivel ugye jó a kapcsolatom a családdal is, hogy egy picit azt a szálat is bevonni, úgyhogy mindenképpen egy abszolút egy önálló, egyedi előadást szeretnék magamnak meg egy zongoristával összehozni.
1: Említettem valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt, hogy olybá tűnik, hogy a non plus ultra szerepeket kapod. Megvolt minden az életedben, az ilyen nagy szerepek. Beénekelted, vagy leénekelted a csillagokat, a világ, nem is az összes, de elég sok nagy színpadáról. Van még, amit úgy érzel most így 2026 nyarának kellős közepén, hogy de jó lenne, hogyha az még megtalálna?
2: Sok mindent énekeltem, sok mindenre vágytam itthon. Külföldön érdekes, hogy valahogy több mindent meg máshogyan kaptam meg. Itthon nagyon sokszor próbálkoztam, és úgy kicsit időközönként beletört a bicskám, mert azt látom, hogy itthon skatujáznak. Tehát, hogy kint nem tudnak skatujázni, mert nyilván abszolút fehér lappal indul az ember, majd tabularáza. Itt egy kicsit máshogy vannak a dolgok, de nem lázadok ezzel, meg félreértés ne esik, nincs ezzel semmi problémám. Nyilván egy Traviátát szívesen elénekelnék még egyszer itthon, de úgy vagyok vele, hogy amit adnak, és ami megtalál, azt próbálom a tudásom legtökéletesebb, legjobb formájában megoldani, és annak örülök.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm a

0: beleszeretek.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, amiben most a mai programajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban, és már mondja is, hogy mi a mai, a hétfői menü. Szia Laci, már amit hoztál.
2: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Képzeld el, hogy a média klikken elérhető a klasszikus, a kisváros. Hát képzeld el, én magam soha nem követtem így részleteiben, viszont tele vagyok emlékkel, hogy ezt a szüleim nézik, vagy csak megy a nappaliban a tévén, és én mindig oda nézek, és mindig nagyon jó fej karakterek vannak benne. Ugye mindig valami bűnügyi szál volt benne, a lényegi pont olyan volt kb. Mint a Linda, csak azt hiszem, hogy itt határőrök voltak talán. Lényeg a lényeg, hogy elérhető a kisváros, nekem nagyon jó emlékeim kötődnek hozzá, ajánlanám mindenkinek, tehát a média klikken.
1: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
2: Köszönöm.

0: reggel, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Berecz András énekes mesemondó előadó művésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Benedekfi Kata énekművésszel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szép jó estét akarom mondani, szép jó éjszakát kívánok mindenkinek. Itt a Petőfin kezdődik a magyarok, amit hallottunk az a Walkistől a napnyugta után. Igen, ez egy jó kis zenekar. Nagyon szépen feljöttek az utóbbi időben. Ami most következik, az pedig a Machine Mouse húzós dal.

Az egész mobil őrületből a mobilmánia maradt úgy igazán életben a P-mobil mellett. Segíts, hogy úgy legyen, ezt hallgattuk a mobilmániától. Teenager dal! 1981 körül lehet ez, igen. 80-82, amikor a Vikidád Gyula bekerült a Dynamitba. És ez a Teenager dal, ez egy nagyon, ez akkori fiataloknak készült. Ugye, mert ha végignézitek a szöveget, meg mindent, akkor ez olyan nagyon divatosnak számított. Sőt, Erdős Péter imádta ezt a dalt. Jó, jó.

Ez az Itthon vagy Otthon a Lordtól, igen. Nagyon jó kis nóta, maradjunk ebben. És most pedig egy kicsit szexesebb dal következzen, jó? A Hobo Blues Bandtől, a

0: másik is, semmi sincs veszve.
1: A stúdióban a hazai rockzene egyik legnagyobb legendája, Nagy Feró.

Hát ezt a dalt soha nem tudtam hova rakni. Rock and roll és tején. Az mit jelentett? Ez volt a Junkies különben, csak hogy észnél legyetek. A tengerész dala következik a Firkin.

Rudanzsó barátomat hallgattuk még egy sztárral. Minden évben legalább 3-4 olyan koncert van, ahol a Joe meghív engem is, meg meghívja a Varga Miklóst, meg még, ja igen, meg a Kalapács Józsit, és akkor ott olyan metál van, gyerekek, kőkemény metálozunk, meg egy kis is.

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

Egy kitűnő gitáros hallgattunk, Kékői Zalánt, Shelter, az volt a címe ennek a jó kis szerzeménynek. Emlékszem rá, hogy már akkor, amikor még nálunk játszott, akkor kezdte írni ezt az anyagot, és valahogy nem akart éneket. Énekes nem akart a dologba, hanem instrumentális akart. Igen, az lett. És akkor ennyi. Ja, ma, nem egy ma, nem nincs kettő. Hiába mondom, ma következik az Zanzibár.

0: 8 óra munka, 8 óra pihenés, meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Nem is rég még mamutot öltünk, és vita esetén fejeket tűztünk karóra.

0: Egy kedvenc dalommal búcsúztunk tőletek, az Alvin és a Mókusoktól, őket mindig nagyon szerettem. Ez egy olyan rendes, tisztességes kis punk zenekar volt, de még azt sem mondhatnám, hogy punk. Hát hogy lenne punk? Az ég alatt ez volt a dal címe, és ezzel tulajdonképpen érzékeny búcsút veszünk tőletek Gerdával, úgyhogy a viszont hallásra jövő héten ne felejtsétek el, este 11 órakor, hétfőn, ugye? Jól mondom, jó, hétfőn, Gerda intett, hogy jól mondod. Jó, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Bocsi, de Zóra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a szép irodalom világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia.
2: Szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Nem is tudom, mikor, szerintem egy jó másfél-két évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb utoljára.
2: Ilyesmi, akkor jött ki az előző, így van.
1: Igen. Mert hogy új könyv van, és akkor ez az indító oka a beszélgetésünknek, hogy akkor megszületett a folytatás, ha minden jól megy.
2: Így van, annyira jól fogyott az első 12 értelmetlen állam című, hogy azt mondták, hogy muszáj ebből még, ők kérnek még ilyen novellákat, és hát ki vagyok én, hogy ellent mondjak. Úgyhogy lesz még ennek is folytatása, állítólag lesz egy harmadik kötet, én még erről nem tudok, de már szorgalmasan gyűjtöm hozzá a történeteket.
1: Szóval trilógiát tervezel, novellás
2: kötet. Mindenki kimondja ezt a szót, ha a háromról van szó. Igen,
1: igen. Azt tervezek. Na, megszületett a legújabb, azt mondja, hogy 12 plusz 1, hogyha jól megy, novellát tartalmaz, 12 eltévedt világ. Kezdjük azzal, hogy nem a neved van rajta, pontosabban a neved van rajta ezen a bizonyos könyvben és az eddig megjelent műveken, de nem úgy, hogy Kellner Dénes.
2: Így van, David Kronberg vagyok, a monogram. Programomat azt megtartottam. Ez a név, ez az Artisiusnál be lett jegyezve, és kb. Ott ült, és nem használtam semmire, úgyhogy amikor aztán jöttek a könyvek, akkor gondoltam, hogy ezen a néven fogom kiadni őket. Szerintem jobban fogy egyébként a polcról, ez nagyon ciki, de a mai napig jobban fogy, hogyha külföldi neve van. Még a magyar szerzők is gyakran élnek ezzel, az ismert magyar szerzők, akiket nem sorolok most fel, de mondjuk Vivien Fable könyvet biztos mindenki olvasott.
1: Nekem Leslie L. Lawrence.
2: És így van. Még nem Ere István az, aki az ellenpélda, de hát...
1: Ne, és ezen kívül még nagyon sokat tudunk említeni. Móra Ferenc is ilyen.
2: Móra Ferenc is nagyon jó példa. Nem Ere István és Móra Ferenc, ezek ketten adtak ki magyarul, mindenki más.
1: Hogy találtad ki a David Kronberget egyébként? Értem, hogy megtartottad a kezdőbetűket, a monogram az ugyanaz, de hogy nem tudom, üldögéltél, és aztán nem tudom, egy kávé mellett eszedbe jutott 24, kihúzogattad azokat, amik nem tudom, annyira nem tetszenek, aztán maradt belőle a David Kronberg.
2: Valahogy így történt, igazából nem akartam, hogy kötődjön egy konkrét nemzetiséghez, konkrét országhoz. Nem akartam, hogy hangzásra mentem körülbelül. A David az valamiért bejön nekem, tehát az, ha D-betűs lennék és nem Dénes, akkor lehet, hogy Dávid lennék. És a Kronberg az meg úgy alakult. Lehet, hogy a titokban a Yeastnek a fürdőköpeny márkája jutott eszembe, én már nem tudom, de az a lényeg, hogy előbb-utóbb ez így beakadt, és azt mondtam, hogy most már annyiszor jut eszembe, hogy ez leszek.
1: 12 eltévedt világ. Mit tudjunk erről a bizonyos esszé kötetről? 12 plusz egy mű van benne. Hogyha arra gondolok, hogy esszé, vagy kimondom ezt a szót, akkor eszembe juthat, nem tudom, például egy akármilyen szakdolgozat, vagy akármilyen egyetemen.
2: Ezek szakdolgozatok.
1: Esszé jellegű, vagy eszembe juthat az, ami nem tudom, egy kicsit egy varázslatos mesevilágba viszi el az embert.
2: Mind a kettőből találsz, az egyiknek az a címe, hogy Beadandó, úgyhogy nagyon közel jártál ezzel, de mesevilágos is van, tehát kifejezetten a meséseket, azokat a végére szeretem hagyni, például van benne egy mókusos, meg van benne egy kislányos, meg van benne egy álmodós, és ez mind a három olyan, az utolsó három novella, az egy picit ilyen meseszerű világban van elhelyezve. Ettől függetlenül nem ez a világom, az kifi a világom alapvetően.
1: Igen, és pont ez lett volna a következő, amit behozok, hogy ha kimondom azt a szót, hogy esszé, akkor a mesevilág eszembe jut, a Beadandó, oké, eszembe jut, de hogy a kifi a novellával kapcsolatban, és persze millió van belőle, de hogy nem ez, amire először asszociálok.
2: Valójában a mai világ az egy skifiben él. Tehát ha körülnézel, hogy mik vannak körülöttünk, ezeket ugye Erich Kästner még a május 35-ben úgy írta le azt, hogy az ember előveszi a zsebéből a telefont és belebeszél, mint hogyha ez valami abszurd dolog lenne. És ma meg ebben élünk, tehát az egész környezetünk, hogyha jelenkori történetet írsz, akkor egy picit skifi lesz. Mert csodálatos dolgok vesznek körül. Viszont ezekben olyan dolgokat érintek, például rögtön az első novellában a villamos dilemmát járjuk egy picit körbe, hát nyilván nem villamossal, és itt azért nem a skifi benne a lényeg, hanem a kortalan etikai kérdés, amit felvesz maga a skifi-szerű szereplő, mert ugye egy robot beszél benne.
1: Hogyan jönnek az alapvető ötletek, hogy akkor mihez kellene egy akármilyen 10, 15, 3, 5, akárhány oldalas kis történetet kerekíteni?
2: Piszok módon én az álmaimban is dolgozom, tehát amikor alszom, akkor az agyam valamiért úgy érzi, hogy most van a legjobb ideje annak, hogy történeteket gyártson, és össze-vissza hülyeséget szokott gyártani, uh-huh. És vannak ebből olyanok, amiket, hogyha fölébredek, akkor kénytelen vagyok a ágyam mellett erre a célra elhelyezett diktafonnal fölvenni, mert van bennük valami, és egy idő után az ember megtanulja, hogy melyiknek van olyan magja, amit érdemes tovább gondolni, érdemes úgy szoktam mondani, hogy a fantázia világ közé cölöpöt verni normalitásból, tehát hogy a hétköznapi fogalmakból felépíteni az utat a két távoli pont közé, és akkor ebből lesz a novella, hogy hogyan jutunk el a normális világból addig a hülyeségig, amit az álom megteremtett, és onnan hogy érünk vissza megint a normalitásba. Mindegyik világ ilyen szempontból van eltévedve.
1: Félig irányított álmok ezek, vagy hagyod, hogy az agytekervényeidben megszülethessen bármi? Úgy értem, hogy nem tudom, van nem tudom, kedden délután egy akármilyen gondolatod, egy akármilyen novellára, nem tudom, egy szereplő már megvan, és akkor úgy fekszel, hogy azt a szereplőt elképzeled, és akkor elindítod valamilyen helyzetbe, és akkor ebbe alszol bele, és akkor az agyad azt majd álomban tovább viszi, vagy nincsenek ilyenek, hanem egyszerűen csak nem tudom, álmodtál valami hiperszürrealisztikusat, fölébredsz, és akkor azt mondod el.
2: Nagyon jókat mondasz, mert az ember néha meg tudja csinálni azt, hogy akár folytatja az álmot, akár rábízza az agyára az álmot, hogy hát igen, álmodtam ezt, de ez még nem tiszta nekem, és lehet, hogy 2-3 nap múlva visszatér, van is ilyen történet, ahol megtörtént ez, hogy visszatért, és újra gondoltam. Az egyik olyan álomról van szó, ami egyébként azt a címet kapta, hogy a második törzs, és ez egy, hát ez is egy kicsit ilyen időutazós skifis, de ebben is inkább az emberiség a lényeg, és ebben az történt, hogy először, amikor megálmodtam, akkor annyira ki volt fordulva magából, hogy még nem tudtam megírni. És azt mondtam az agyamnak, hogy kedves agyam, ne haragudj, ha már egy csapat vagyunk, én ezt még nem bírom. Tehát nyomjad ezt még egyszer, játsszuk le még egyszer. És akkor volt pár nappal később egy nagyon hasonló álmom, szintén tengerpont, szintén sirályok, de most már meg lehetett írni, mert most már volt benne annyi. Aha. Tehát annyira le tudtam horgonyozni a normalitáshoz, hogy már érthető volt. És szerintem jól sikerült, illetve az olvasók szerint is jól sikerült, mert a visszajelzések alapján ez az egyik legjobb.
1: Szóval mindenképpen álomból jönnek ezek a bizonyos kanyarított történetek. Nincs olyan, hogy akkor délután ülsz, vagy délelőtt ülsz egy kávézóban, egy kapucsinó társaságában, és akkor pörgeted a gondolataid, az, hogy valami jusson már eszembe.
2: Ilyen nincs. A valami jusson már eszembe az olyan novellákat eredményez, amiket utána nem teszel bele a könyvbe. Tehát volt ilyenem, volt, amikor azt mondtam, hogy valakinek a kedvéért, sőt, olyan is volt, hogy arcoskodtam, és azt mondtam, hogy na, mondjatok mindannyian egy szót, és az benne lesz, tudod, mint a Harry Mack, amikor rappel. És hát őszintén szóval hitvány lett az eredmény. Tehát, és nem egyszer írtam meg, ilyenkor ötször megírom, lehet, hogy századszor már sikerülni fog abból is valamit kanyarítani, de sablonos lett, és bárgyú.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Egy cipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Nénes író ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, egy novellás kötet, 12 eltévedt világ, ez van a borítójára írva, vagyis ez a címe. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Sziasztok!
2: Az imént már azt fejtegettük, hogy álomból, vagy álmokból, az álmaidból jönnek ezek az alapötletek, amik köré az eszéket, a novellákat kanyarítod. Hogyha az álomból indulunk ki, és akkor maradjunk egy kicsit ebben a bizonyos...
3: Aludjak el?
2: Hát nem, pont erre gondoltam, ez most nem erről szól ez a műsor. Szóval, hogy... Néha az ember úgy ébred föl, hogy nem tudom, patakzik az izzadság, és aztán nem tudom, még lieg is hozzá, felébred, ül az ágyszélén.
3: Inkább ébrenléti tevékenységek után.
2: Várjál, de nem azért, bocsánat. Mert hogy rosszat álmodott. Érted? És akkor ilyen mindenféle rossz lényeket látott, vagy rosszakat gondolt, vagy ilyen nagyon furcsa helyzetekben van. Ilyenek előfordulnak-e, és akkor mellé, vagy ilyen történetek köré kanyarítasz novellákat?
3: Lenne ilyen is, tehát lenne olyan álmom, mert ezeket tényleg fölírom, gyűjtöm őket, tehát van kismillió olyan hangfelvétel, amiben ugyan motyogva, de érthetően elmondom, hogy mit álmodtam. És van köztük olyan, ami egyszerűen horror jellegű. De a horrorból általában az olvasók kedvéért és azért, hogy ne veszítsék el a józan eszüket, olyan történeteket szeretek kanyarítani, amikben a gonoszt sem egyszerűen gonoszként, meg fenyegetésként írjuk le, hanem egy megérthető másik oldalként. Tehát olyan van, hogy rossz a másik illető, akiről álmodsz, viszont annak akkor meg kell érteni a motivációit, és akkor lesz érdekes a történet. Tehát színezzük ki, nem ad fekete legyen az egész, hanem színezzük egy picit, és akkor úgy lehet a horrort is eladni szkifinek, meg mindennek.
2: Mik vannak meg először egyébként ezekből a bizonyos alapötletekből? A szereplők vannak meg, maga a történet váz van meg, vagy egy cselekmény
3: szám? A konfliktus. Általában az. Tehát a konfliktus annyira ütőképes.
2: Ez visszafelé gondolkodást kell, hogy eredményezzen.
3: Igen. Abszolút. Az egyik helyen például az a konfliktus volt, hogy ott voltam egy nem létező faluban, mindegy, hogy miért volt nem létező, de tudtam, hogy nem létezik, és nem tudtam onnan elmenni. De ez egy nagyon érdekes konfliktus, nem tudom elmondani, mert túl sok szó kéne hozzá, és unalmas lenne, de hogy nagyon, nagyon jó pofa volt, hogy na ebből hogy csinálok valamit. És aztán meg kellett teremteni hozzá, hogy hogy kerülök oda, miért nem tudok tovább menni, hogyan tudok mégis tovább menni, és hogyan oldom fel azt, hogy tulajdonképpen a gyengébb pozíciójából meg lehet nyerni a meccset. Mert úgy megyek oda, hogy esélyem nincs, és mégis aztán kapok egy esélyt.
2: Még mielőtt folytatjuk ennek a fejtegetését, azért gyorsan beteszem ide azt a kérdést, hogy te, Dénes, neked vannak egyébként, nem tudom, ilyen habkönnyű álmaid, hogy nem tudom.
3: Pihepuhalátság és kokolinomacik.
2: Igen, fagyit eszel valahol a tengerparton, és minden jó, és akkor nincs benne konfliktus, meg nincsenek benne ilyen elzárt faluk, meg ilyenek.
3: A legtöbbször ilyen van, és akkor ezt nem írom fel. Tehát például, hogyha arra lámodok, hogy már megint ültem és egy irányba néztem, ezt nem írom fel, mert ebben nem lesz annyira jó novella. De szeretnéd, akkor a harmadik könyvbe direkt odaírom majd, hogy Roland kedvéért, és írok egy olyat, ahol a főhős egy irányba néz.
2: Fölébredsz éjszaka, ott van a fejedben még az, amit éppen álmodtál. Mindig emlékszel egyébként mindenre?
3: Nem, hát ezért van a diktafon, mert akkor, amikor fölébredsz, akkor még emlékszel.
2: Aha.
3: De mire elgyalogolsz az íróasztalig, kb. Lépésenként 5 megabyte kiesik az agyadból, aha, és a végén már nem filmet nézel, hanem csak egy ilyen skiccet, ami marad belőle.
2: Amikor fölmondod a diktafonra, akkor egyébként nyilván ilyen félálomban vagy, még a részünkben. És pont ezt akarom kérdezni. Abszolút. Másnap, amikor visszahallgatod, akkor mindig emlékszel erre, vagy megérted, amit nem, mondtál?
3: Nem, van olyan, ami elveszett így. Nem lehetett. Tehát sejtem, hogy mit mondtam, vannak szavak belőle, hogy kb. Mi lehetett, de mondom, hogy ez meg nem áll össze. Tehát akkor lehet, hogy vagy nem ezt mondtam, vagy semmi értem. És a félállomban még logikusnak tűnik, amikor elmondod, hogy a krumpli átrepült a Dezső bácsin, de utána fölébredsz, és azt mondja, hát mi az Isten?
2: Fölébredtél, visszahallgatod ezeket, és akkor utána egyből leülsz, és megpróbálsz köré történetet kerekíteni, vagy vannak olyan...
3: Nein. Ez nem megy.
2: Szóval akkor hurcolsz magaddal ilyen, nem tudom, felvett beszélgetés vagy mondatfoszlányokat, amik nem tudom, 3-4-5 évvel ezelőtt születtek, és azóta sem nyúltál hozzá, de bármikor vissza tudsz nyúlni hozzá.
3: Pontosan erről van szó, és ezt egy külön programban tartom, ami hangfelvételeket őrizget és katalogizálja őket. Tehát, hogy nekem effektíve van egy ilyen adatbankom, hogy na, akkor nyúljunk vissza egyhez, és amikor ezt a könyvet írtam, akkor szorított a határidő. És azt mondtuk, hogy kéne még 2 vagy 3 novella, honnan szedjek. Körülnéz az ember az álmaiba, és azt mondja, hogy na, melyik hülyeség akar megzenésítve lenni.
2: amikor visszahallgatsz egy ilyen mondatfoszlányt, vagy gondolatfoszlányt, amit fölvettél éjszaka, akkor egyébként berémlik az az éjszaka és az az álom is teljes egészében, amivel kapcsolatban ez született.
3: Megdöbbenné, hogy milyen szinten emlékszel az álmaidra, ha egyszer fölírtad őket, vagy fölmondtad őket, akkor utána azok a szavak, amiket mondasz, meg ahogy mondod, ahol a szüneteket tartod, az például érdekes, mert ott tudod, hogy valami olyasmi volt, ami nem lesz logikus, és ebből annyira szépen össze tud állni, tehát előhúzza magát az álmot a fiókból az agyad. Nyilván nekem már úgy van az agyam beállva, hogy hozzászokott ehhez, hogy ja, ezt tegyük el, mert majd a főnök akar ebből írni valamit. Szinte újra tudod álmodni. Tehát meg lesz a hangulata, hogy milyen kis helyre voltál bezárva, vagy hogy milyen színű volt a fal.
2: Igazából akkor te ilyen kettős világban élsz. Most azon gondolkodom, tehát, hogy neked van egy rendes életed, fölkeltél, és akkor járod a várost, csinálod a kis dolgaidat, aztán utána, amikor lefekszel, és jönnek az álmok, és utána azokat visszahallgatod, mert fölvetted, akkor utána az álomvilág beférkőzik a rendes életedbe.
3: Az egyik novella, az pontosan a kapcsolatfelvétel, az pontosan erről a kettős világról szól. De hát nyilván nem spoilerezem le.
2: Nem folyik össze így ez a kettőd?
3: Most ezt ébren kérdezed?
2: Igen.
3: Nem folyik össze. Pontosan úgy vagyok, mint Besenyő Pista bácsi, hogy végig tudtam, hogy eszem. Tehát, aha, hogy egyszer se haraptam mellé. Igen, amikor ébren vagy, akkor tudod, hogy ébren vagy, mert bosszantóan reális minden. Az álom az egy nagyon szabad világ. Gondolj bele, ébren mikor tudtál repülni? Sose. Ébren van olyan, hogy egy folyékony ólomban gázolsz. Nem nagyon lehet megoldani. Álmodba, sutty, bármikor.
2: Te ilyeneket szeretnél álmodni, vagy ilyeneket szoktál álmodni?
3: Mindenki álmodott. Tehát ez nincs olyan hallgatónk most a rádió előtt, aki ne tudná azt, hogy zuhan valahonnan, erre általában fölébredünk, vagy hogy menekül, de nem tud menekülni, mert nagyon sűrű a közeg, amibe fut, vagy hogy megtanult repülni, és csodálkozik, hogy tényleg tud repülni, az előbb még nem tudott, és azt mondták, hogy ezt nem lehet, de mégis. Egy csomó ilyen van, tehát vannak ilyen sztereotíp álmok.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést. Van az...

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban is. Még mindig a Kultúrfitness és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Hello!
3: Sziasztok!
2: Megjelent már a legújabb műved, 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz. Egyet-kettőt már említettél, hogy mik azok, amik vannak benne. A 13. A kakukk tojás, az milyen?
3: Kakukk helyett mókust tettünk bele, tehát nyomokban mogyorót tartalmaz, és ez egy nagyon

0: akkor a szemek, meg van olyan kislányos hang, amire nem tudod azt mondani, hogy nem tesszük bele. Ráadásul rajzolt hozzá egy mókust. Hát ezt látni kell, ezt a mókust, és akkor muszáj volt beletenni.
1: Gyors kérdés, még mielőtt folytatjuk ezt a bizonyos illusztrátori tevékenységet, D-nek hív a Bori?
0: Nagyon sokan hívnak így. Ezt 2004-ben egy barátnőm kezdte el. Aha. Szerintem elfelejtette a nevemet.
1: Jó, hogy találtatok egymásra a Borival, mert hogy ugye ez már egy gyümölcsöző kapcsolat köztetek, hiszen nem először dolgoztak együtt.
0: Hát az igazi történetet nem tudom elmondani, hát akkor itt ülünk estig.
1: Nem baj,
0: az a lényeg, hogy volt egy Lovebox nevű társkereső, és ott futottunk össze, de nem úgy, hogy szerelmesek akartunk lenni, hanem csak elkezdtünk beszélgetni. Mm. És nagyon vicces, mert ez a lány ez végtelenül okos, és egy csomó olyan tulajdonsága van, amilyen nagyon lehet szeretni. És ugyanakkor viszont nem tudtam elképzelni, hogy ez évek múlva is így lesz, hogy én rajongani fogok érte, meg hogy ismerni fogom egyáltalán, és már, hát most már szerintem van 20 évünk. Mm. Tehát most már elég régen ismerem. Már cuki kislányait is ismerem.
1: Hogyha már említed ezt a bizonyos társkeresőt, akkor ilyenhez, és lehet, hogy erről beszéltünk egyébként legutóbb, amikor igen, másfél-két igen. évvel ezelőtt beszéltünk, ehhez neked is volt közöd, ha bár nem pont úgy.
0: Nem tehetek róla, az ember néha azt csinálja, hogy fölébred, és nem a diktafonra mond valamit, hanem gyorsan ír egy társkeresőt. Tehát a Lovebox.hu-t azt annak idején én csináltam, én alapítottam meg, én írtam meg a szoftverét, olyan is volt szegény, és hát ez 12 évig működött, és rengeteg olyan ismerősöm van, aki onnan származik, sőt, rengeteg olyan novella van, ami az ottani naplóban, ott volt egy napló funkció, és ott készült el. Tehát ilyen kis jegyzetek, skicák, rövidített sztorik, amiket utólag aztán kiterjesztettünk novellává. Ez egy nagyon alkotói közösség volt, tehát nagyon sokrétű, nem csak társkereső volt, hanem eszmecserére alkalmas fórum volt, ami ma úgy hívnánk, hogy newsfeed, meg kommentfolyam. És egy csomó ilyen közösségi funkció ott már létezett. Ez egy Facebook korabeli változata volt.
1: Na, úgyhogy... menjünk gyorsan vissza az illusztrációkra. Megismerkedtetek a Borival, és mondtam, hogy nem először dolgoztok együtt. Hogy dolgoztok együtt egyébként a Borival? Az imént említetted, hogy átküldted a szöveget, és rajzolt egy mókust. Szóval, hogy...
0: Mindig ez történik.
1: Igen. Szóval úgy dolgoztok együtt, hogy adsz neki instrukciókat, hogy te miket látsz belé azokba, amiket írtál, vagy nem mondasz neki semmit, hanem csak tessék itt a szöveg, olvasd el, ami neked eszedbe jut.
0: Most akkor legyen az őszinteség napja, és akkor tényleg elmondom, mert a zenés táncos verzió az, hogy hát úgy dolgozunk együtt, hogy ő megérzi, és akkor átérzi, és akkor az álmaim. Nem. Úgy van, hogy elmondom neki, kb. Mit akarok, de nekem sincs fogalmam, ő megrajzolja, általában nagyon jól sikerül, és akkor én belekötök, mert természetesen az nem lehet úgy. És akkor azt mondom, hogy de Adi Endre ne jobbra nézzen, hanem balra, és az asztal az nem így van, hanem fordítva, és akkor ő anyázik, és átrajzolja, és akkor harmadikra jó. De mindig eltalálja utána, tehát hogy...
1: Ez ilyen személyes egyeztetést igényel? Néha ott vagy, és akkor nem tudom, figyeled, hogy dolgozik, vagy ő nagyon magányos...
0: Nem magányos. Dolgozik. Ma már a digitális technika miatt nem kell mindig oda menni, de azért az, hogy elhívom kávézni csak azért, hogy megmondjam, hogy piros legyen a kék, azért az nem gyakori. Viszont ő nagyon bosszus eleinte, amikor beleszólok, csak úgyis tudja, hogy bele fogok szólni.
1: És szóval nem bírja, nem szereti a kritikát, talán fogalmazni.
0: Hát úgy mondanám, hogy sóhajt. Aztán, hogy szereti, az az ő dolga.
1: Ezt a kritikát, ezt fordítsuk már rá gyorsan rád. Ki az első csekk, Dénes, amikor megírsz egy novellát? Akkor
0: nagyon fontos. Őt Petrának hívják, és ő egy olyan lány, akinek átküldöm a novellát, akkor körülbelül az olyan, mint... Nem is tudom, hogy van-e hasonló jelenség a természetben, hogy tehát a hangyák azok sokkal lassabban mennek rá a kiömlött üdítőre. Tehát ő azonnal ez a megint írtál valamit, elolvasom, és akkor gyorsan, és általában reagál rá, és az a vicces benne, hogy nagyon sokszor reagál jót, de tudom, hogy megmondja a rosszat. Mert volt már olyan, hogy rosszat küldtem, és azt mondta, hogy ez most így annyira nem. És ezért én nagyon fontos mércének tartom, ő az első olvasó.
1: És te hogy bírod a kritikát, hogyha esetleg Petra, akit említettél, azt mondja, hogy hát Dénes, ez most nem olyan jó, vagy ez felejtsd el, akkor
0: óvatosan megverem, és megkérdezem még egyszer. Ilyen nincs. Az van, hogy természetesen rosszul esik, de nekem ugye korlátozott a szabadságom, mert nem tehetek meg mindent a novellával, egyszerűen az meg van álmodva, meg van írva, és akkor maximum azt mondom, hogy jó, nekifutok még egyszer más stílusban, nekifutok még egyszer úgy, hogy könnyebb legyen az egész. Valami, de nagyon átírni nem tudom, mert a történet ott van, tehát leginkább, hogyha nagyon rossz, akkor kidobom és írok egy újat.
1: Megvan az alapgondolat, és akkor most egy kicsit még menjünk bele a technológiai részébe, a készítésébe. Megvan a konfliktus, azt említetted, meg megvannak ezek a bizonyos álmokban jött mondatok, amiket fölvettél. Mennyire kell visszapörgetni? Honnan tudod, hogy akkor hol lesz a novella eleje? Hogy hol fog az kezdődni? Mert az, hogy megvan egy konfliktus, és onnan mész még vissza, az egyébként egy bűn és bűnhődést is eredményezhetne, ami kicsivel hosszabb, mint egy novella.

0: Én is megfigyeltem, igen. Tulajdonképpen a novella elejét kérdezted, nem pedig azt, hogy a novellában a legkorábbi időpont. A novella eleje az egy gondolkodási folyamat, tehát hogy mivel kezdjük, mi legyen az első kép, amit beránt az olvasónak a novella, és van olyan, hogy ez maga a megálmodott rész. Uh-huh. Tehát az például, hogy van egy novella, ami úgy kezdődik, hogy a sirályokat hallom meg. Tehát arra ébredek, hogy ott mennek fönn a sirályok, és ez egy olyan pillanat, ami konkrétan, tehát ez a novellának a technikailag a közepe, uh-huh. és az álomnak ez volt a varázsa, hogy ott micsoda megkönnyebbülést érzek, és az egész novella arról szól, hogy na de miért? Milyen volt a mögötte sztori? Úgyhogy az időrendet azt így kell utólag összerakni, hogy izgalmasan legyen, megtartsa a feszültséget.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. A közelmúltban látott napvilágot, a legújabb műve, a címe az, hogy 12 eltévedt világ. Icipici szünetet tartunk, aztán volt.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Hello.
2: És még mindig sziasztok.
1: A közelmúltban látott napvilágot, ugye a legújabb műved, a cím az, hogy 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz, egyikről másikról már elég sokat beszélgettünk, meg az illusztrációkról is. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy nem csak illusztrációkat és sok-sok betűt és szót, meg mondatokat tartalmaz ez a bizonyos mű, hanem hogy a legújabb kor technológiája is benne van, és akkor most a QR vagy QR kódokra gondolok.
2: Yes, becsempésztük a modern technológiát. Ez azért van, mert az író egy rendkívül hiú ember, és szereti tudni azt, hogy az emberek elolvassák a novelláit. A QR kód arra való, hogy ha elolvastál egy novellát, akkor beszkenneled, ott van a végén, hogy visszajelzés, beszkenneled a QR-t, akkor fölmegy az oldalra. Itt kapsz egy ellenőrző kérdést, hogy azért ne csak úgy oda rohangáljunk, mert különben valaki még végigszkennelni az egész könyvet, és mindegyikre belépni, és lepontozná, az nem jó fejség. Úgyhogy kapsz egy ellenőrző kérdést, ha azon átjutsz, akkor nyilvánvalóan olvastad a novellát, mert olyan a kérdés. És utána eljutsz egy oldalra, ahol egyrészt értékelni lehet, ez a kisebbik, másrészt viszont van egy csomó plusz információ, tehát van, hogy egy fél novellányi szöveget odaírtam, csak arról, mint egy verkfilm, hogy hogyan készült. Tehát amit te itt harapófogóval kihúzol belőlem, azt én néha ingyen odaadom a QR kód másik végén. Sőt, ez annyira jó pofa, hogy néha azt is odaírom, hogy nem ez a novella akart bekerülni, vagy hogy tökre más akart lenni az egész novella sztoria, tehát hogy nem is így indult.
1: Ez már a második novellás kötet, ugye pontosabban az elsőnek a második része lesz majd egy harmadik. Az 2028-ra, vagy hogy tervezed?
2: Hát szerintem 28, igen.
1: Most még nem foglalkozol akkor vele.
2: Így van, nem szabad ilyen hamar kiadni, meg nem is, hát azért anyagilag is megterhelő ám egy könyvet kiadni, tehát azért ennek van költsége, még akkor is, ha néha visszajön. De persze, tehát időt kell neki adni, mert ebbe is egy csomó olyan volt, hogy úristen, mit írjak oda, és az utolsó pillanatban haláztuk össze a történeteket. Hozzáteszem, egyébként nagyon jók lettek ahhoz képest, tehát azok a legjobbak, a kiadónak az a három a kedvence, ami a legkésőbb készült el.
1: Hogyha visszapörgetjük az időkerekét, és most ugye novellákról beszéltünk, novellás kötetekről beszéltünk neked, egyébként nem csak ez van a kis tudományodban, illetve az eddig megjelent műveid sorában.
2: Le akarsz buktatni, hogy verseim is vannak?
1: Ha, igen.
2: Hát jó. Igen, van a Csillagok egyedül vannak című könyvem, az egy verses kötet, és én úgy érzem, hogy az egy picit kilóg, tehát hogy azt én nem sorolnám ide közé, az egy intimebb dolog. Tehát, hogy a novella az inkább szórakoztatásra való, és arról szól, hogy a kedves olvasót elvezetjük valahová. A vers az inkább olyan, mint hogyha én bevallanám, hogy érzek mindenfélét. Tehát az egy picit inkább rólam szól, rám fókuszál, és ezért én nagyon nem is adtam volna ki, csak rá lettem beszélve, illetve hát nem is biztos, hogy abból lesz még. Lehet, hogy látunk még verses, de nem tudom, hogy mikor.
1: Közeledünk a beszélgetés végéhez, sajnos telik az idő, viszont most, hogy telik az idő, egy kicsit pörgessük már visszább az időkerekét. Említetted, hogy volt egy ilyen internetes társkereső, ami hozzád kapcsolódik, fölébredtél, és akkor megírtad a hozzátartozó programsort, létrejött.
2: Ennél azért hál' Istennek hosszabb volt, de igen.
1: Melyik volt korábban, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy informatikusként, programozóként kezdtél el hamarabb tevékenykedni, vagy verseket fabrikáltál, vagy novellákat, esszéket korábban?
2: Hát az ember ugye először. Hát én programozó lettem először, nem tudom, hogy mással hogy van. Lehet, hogy József Attila addigra már megvette 5 forintért a Googlert, amíg én az első programsoromat leírtam, de nekem az még sokkal később kezdődött, hogy verseket kezdtem írni. Úgyhogy a programozást én sokkal jobban szeretem, igazából az a szenvedélyem, és ez egy hobbi, hogy író vagyok. Csak ezt nem szabad mondani, mert akkor azt mondja, hogy te csak ilyen hobbiíró vagy. Az egy olyan kategória, amit leszólnak. Szerintem a vershez meg a novellához szükséges alapanyag az ritkán termelődik az emberben. Tehát az egy ilyen kis kincs, amit mellékhatásként csinál az agyad, és egyébként meg valamiből élni kell napközben, és az a munka. Tehát az oda megyek, megfogom, ások. Az a programozás nekem.
1: Technikailag hogy néz ki az, amikor Kellner Dénes ír? Délután nem tudom, 4-kor, 3-kor van kis szabadidőd, mert éppen eleget programoztál, és akkor utána megnyitsz egy másik fület a kis számítógépeden, és akkor jó, most 2 órát írni fogok, és addig nem állok fel.
2: Ezt biztos valami productivity coach-tól hallottad, ezt a dolgot, hogy így kell csinálni, ez így nem működik. Ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy Roland, most azonnal mondjál valami vicceset. És lehet, hogy tudnám, mert van a tarsolyodban egy, de úgy, hogy találj ki most egy viccet, ez nem működik. Tehát a kreatív folyamatot nem lehet sürgetni. Ez úgy van, hogy az ember elmegy valahová, beül egy kávézóba, és átér egy hangulatot, és azt mondja, hogy most kb. Ezt tudnám folytatni, ezt a novellát. Vagy most csak naplót írok, mert semmit nem folytatok. Vagy most van egy sztorim, amit amúgy is le akarok írni, stb. Még olyan is van, hogy képzeld el, az egyiket nem tudtam megírni, és sokszor nekifutottam, és nem sikerült. és csak akkor sikerült, amikor belehelyezkedtem a szereplőbe. Tehát ezt azt hiszi az ember, hogy ezt csak a tankönyvben mondják így, de nem, működött az, hogy én voltam a nagypapa, megfőztem a teát, odaálltam az ablakhoz, néztem a naplementét, és a saját nem létező unokámhoz beszéltem. És ekkor megindult a kisvonat, és ment a novellaírás.
1: És pont ez lett volna az utolsó kérdés a végére, vagy valami hasonló, hogy ezekben a novellákban, vagy a korábbi novelláidban, vagy a verseidben, te magad mennyire vagy benne?
2: Ugye mindegyik, vagy majdnem mindegyik egyes szám első személyben van, hiszen te álmodsz, tehát te vagy az álmodó. Igen, általában a, valahol a főhős, vagy a nagy mellékhős szerepe az sajnos rajtad van, hát te álmodtad, de igyekszem úgy, hogy a történet legyen a lényeg, és ne az az egy hős. Sőt, de tipikusan azt szeretem mondani a főhősről, hogy ő tulajdonképpen egy jelentéktelen ember, akit előráncigáltak, vagy beledobtak egy sztoriba. Tehát annyira hangsúlyos ez, hogy az egyik esetben a másik szereplő az Ady Endre, tehát valószínűleg ha Ady Endre az egyik szereplő, akkor nem én vagyok a fő. Úgyhogy az egyébként rögtön a második novella, és ezt a rajz miatt fogjátok szeretni.
1: Most van egyébként olyan novella a tartsajodban, ami otthon van, készen van, le van írva, de még nem látott napvilágot, vagy minden megírt novellád, versed, az már közkincsé lett?
2: Hát definiálni kéne mi az, hogy napvilág, mert pályázatra van, hogy be akartam adni, és nem választották be, az tulajdonképpen egy nagyon pici napvilágot látott, mert a szerkesztő előtt volt, a könyve meg nem került be. De van olyan is, igen, amit még senki nem látott. Illetve, amit csak a Petra látott, olyan is van.
1: Dénes, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen, hogy írhatok nektek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.